hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: ebben bízok, mert a világ hideg.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

meghallgatni a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénkülését és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes kedreggelt, 6 óra múlt 4 perccel szeptember 29-én simán elröppent az a fránya hétfő, és már itt is a folytatás. Nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kellemes kedreggel, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel szeptember 29-én. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Ugye a hírekben az hangzott el, hogy 1 és 10 fok között alakulhat, hát az mondjuk nem mindegy, hogy 1 vagy 10, de a 10 az teli találat volt, mert 10 fok van itt Szekszárdon jelen pillanatban. Hát most is elkér egy kis kabátka, meg a hosszú nadrág, aztán napközben megint 26 fok melegünk is lehetett. Igazából ugyanott tartunk, ahol tegnap is voltunk, ugyanaz lesz. Derült égbolt a felhő, egy deka nem lesz az égen, úgyhogy hát élvezhetjük ezt a vénasszonyok nyarát, ugye, ahogy azt szokták mondani, réteges öltözet, nyilvánvalóan divat tippünk. Aztán az orvos meteorológiára gyorsan térjünk még rá, azt írják, hogy időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban kora reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat. Úgyhogy így készüljön mára, így tervezze meg a mai napját. És akkor lássuk a világot. Tegnap bejelentette közösségi oldalán Orbán Attila, hogy lemond a Tolnavár megyei közgyűlés elnöki tisztségéről. Erről az infok az antrit.hu-n megtalálhatók. Emellett pedig voltak válogatott mérkőzések, a magyar válogatott is játszott tegnap este Észak-Írország ellen, és egy nagyon-nagyon mozgalmas, izgalmas 0-0 lett a vége. Hát igazából kiegyenlített volt a mérkőzés, ugyanannyi lövés nagyjából, 13 az egyik oldalon, 10 a másik oldalon, de hát ez van egy pont a zsebben, ezt lehet talán mondani. És aztán még van egy hírünk, a Tolnavár megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 27. megyei találkozóját tartja szombaton a Bátán. Az eseményről az egyesület elnökét, dr. Gesztesi Enikőt hallja, hogyha minden igaz.
1: E hét szombatján a Tolnavár megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek a 27. megyei találkozójára kerül sor, a helyszín pedig Báta lesz. Az a szokásunk, hogy mindig vidékre visszük a legnagyobb rendezvényünket, ez ebben az évben a legnagyobb rendezvényünk, amelyet a Báta község önkormányzatával és a Bátáért Egyesülettel együttesen szervezünk. A megyei találkozónak általában három része van. Először a köszöntők elhangzása után természetesen beszámoló hangzik el az elnök részéről, az egyesület tevékenységéről, programjáiról, és hogy milyen jövőkép áll az egyesület előtt. Megtisztel minket Debreceni Dropán Béla, a Honismereti Szövetség országos elnöke, ő a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa is, és majd pedig díjaknak az átadására kerül sor, vannak országos díjaink. Ebben az évben a Honismereti Szövetség kitüntetését kapta egy kollega, Bél Mátyás díjat, és hárman pedig honismereti emléklapot. Majd pedig az úgynevezett Egyed Antal díjat fogjuk kiosztani, amely egyesületünknek a saját díja, azt pedig hárman fogják kapni. Ezt követően a Bátai Bokréta Néptánc Egyesület műsora következik, amire nagyon kíváncsiak vagyunk és várunk. A második blokja a programunknak egy előadás sorozat tulajdonképpen, egy kiemelt téma körüljárása, amelynek az a címe, hogy Báta természeti és történeti értékei. Bátát helytörténeti kutatók, régészek, építészmérnökök és természetvédelmi szakemberek fogják bemutatni. Sümegi József, dr. Vizi Márta, Farkas Tamás Barnabás, Barkuti Balázs és Viliminél dr. Kápolnás Mária fognak előadni.
0: Köszönjük dr. Gesztesi Enikőnek, hogy beavatott minket a részletekbe, tehát akkor szombatra már ajánlottunk is egy programot. Nagyjából ennyit a világról, zenélünk, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: us all night.
1: Nagyjából 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggeli, és ez szeptember 29-e van, ami azt jelenti, hogy ma Mihály ünnepelhet. Bizony, bizony, lássuk csak, a Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikael magyar formája, jelentése ki olyan, mint az Isten, Istenhez hasonló. Na, valahogy így. Azt mondja, hogy sose boldogságot Mihálynak, Gábornak, Gabriellának, Rafaelnek, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékgyalánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
2: Rádió Antrit.
3: Penso con sueño para

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai naptár, szeptember 29-e születei. Például olyan híres nemes emberek, mint Miguel de Cervantes, spanyol író, a Don Quixote alkotója, biztos, hogy hallott már róla. Vagy Silvio Berlusconi, olasz üzletember, politikus, korábbi miniszterelnök, illetve ma ünnepelett Lech Walesa, lengyel elektroműszerész, emellett nyilvánvalóan politikus, államfő és úgy mellesleg Nobel békedíjas. Dénagy Lajos, magyar énekes, a Bikini Együttes énekese, szintén ma ünnepelett Dónusz Évával, olimpiai bajnok magyar kajakozóval, Seder Gáborral, magyar színésszel, illetve Andriy Shevchenkoval, aranylabdás ukrán labdarúgóval karöltve, valamint Jude Law, magyar énekes dalszövegíró, szintén még a mai nap születte, aki egyébként a születi napokon itt volt, itt járt nálunk Szekszárdon. Ők vannak tehát sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékjelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Kellemes kedd reggelt, 6:40-kor, vagy inkább 41-kor, szeptember 29-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1829-ben e napon Londonban megalapították a Metropolitan Police-t, melynek fő hadi szállása a Scotland Yard volt. A Metropolitan Police a területi rendőrség, amely London 32 kerületének rendfenntartásáért felelős egyébként. 1849-ben e napon megjelent az első standard sakkészlet, még ma is állítólag ezt használják. 1954-ben aláírták a CERN, tehát a Részecske Fizikai Kutatások Európai Szervezetének alapító okiratát, ez azért nem úgy egy komoly dolog volt, illetve 2011-ben, és most figyeljen, mert csak egyszer állok neki elmondani, a Góbi-sivatagban lévő Chuen űrközpontból indított hosszú menetelés rakéta segítségével Kína föld körüli pályára állítja mennyei palota elnevezésű űrállomás modulját. Igen, hát megadták a módját, az már egyszer biztos. Emellett pedig a kávé világnapja van Magyarországon 2009-től, és néphagyományok is vannak. A magyar néphagyomány szerint a pásztorok elszegődtetésének napja ez a mai, ahogyan a kukoricatörés kezdete is, illetve az is egy olyan is van, hogyha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de kemény a tél. Na hát ugye átbeszéltük, hogy ma még csak felhő sem lesz fölöttünk, úgyhogy akkor nem tudom, hogy az mit jelent. Azt, hogy nem lesz szép az ősz, és enyhe lesz a tél? Vagy nem? Hát majd meglátjuk. De hát ennyit a múltról, a jövővel folytatjuk, hiszen horoszkóp következik a dalok után.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Andris reggel nagyjából 10 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg szereti más színben feltüntetni magát, mint amilyen valójában. A baj csak akkor van, amikor lehull a lepel és kiderül igazi énje. Megkímélhetné magát és másokat is ettől a csalódástól, hogyha egyszerűen megmutatja a valóságot. A Skorpiónak a mindennapi ügyei intézésében most is, mint mindig, előnyire válik a jó humora. Az uralkodó bolygójával fényszögben álló bohém Uránusz ma kifejezetten viccelődővé varázsolja. Az emberek értékelik a mosolyát, jó kedélyét, ha így el hozzájuk, ők is viszonozni fogják. A nyilas igen jó formában van, a szellem a ma kristálytiszta. Olyan kérdésekben is tisztán látja a megoldást, amit eddig csak homályosan érzett. Ma jött el az ideje annak, hogy bele is vágjon a dologba. Igaz, ezzel mintha a világ elleni küzdelem terhét venné magára, de csak így lehet új utakat törnie. A bak ne hagyja, hogy olyas valaki szóljon bele az életébe, akiről úgy véli semmi köze hozzá, hogy mit is csinál. Persze, ha a szavai sehogy sem mennek ki a füléből, az jelentheti azt, hogy mégiscsak igaza van. Az élete párja, akár hivatalos a kapcsolatuk, akár nem, mégiscsak olyas valaki, akinek igenis köze van az ön dolgaihoz. A vízöntő már tudja jól, amit egyébként csak kevesen, csak saját maga változtathat a sorsán. Nem is várja, hogy valaki majd mindent megold helyette. Tudja jól, miben kellene mozdulnia, és ma meg is teszi az első lépéseket. A halaknak ma semmi sem megy olyan simán, mint azt eltervezte, de azért ez nem jelenti azt, hogy egyben le is kell mondania mindenről. Tegyen meg mindent addig a határig, amíg a lehetőségei megengedik. Talán ma elutasítás lesz a válasz, ám amit ma megtagadnak öntől a csillagok, holnap tálcán kínálhatják. Így készüljön zenélünk, és akkorssal folytatjuk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 5 perc múlva lesz 7 óra szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, folytassuk gyorsan a horoszkópot. Szomorkás hangulatok uralkodhatnak ma a kos lelkén, lehet, hogy az őszi este forduló időt jobban megérzi másoknál, az elmúlás azonban korán sem jelent megszűnést, és ezt is jobban érzi másoknál. A bika mostanában szókimondóbbá és akár a kötözködési kritikussá is válhatott. Mások ostorozása, szapulása helyett körül kellene néznie a saját házatáján. Önmagán is volna mit javítani, ha jobban meg akar felelni a változó korszellem igényeinek. Az ikreknek ma próbára tehetik a béketűrését. Az uralkodó bolygóját érő kedvezőtlen Mars kvadrát miatt, ráadásul mintha minden küzdelme hiába való lenne. Legalábbis a külvilág, s főképpen a társa úgy látja, hogy túl sokat harcol, és feleslegesen is küzd a rendszabályok a korlátok ellen. Sokan vannak a rák körül, de kérdéses, hogy mind barát-e. Ma nagyon vonzza az embereket, a többségükben megbízhat és számíthat is rájuk, ám de vannak, akik meglehetősen egyoldalúan értelmezik a kapcsolatukat. Az oroszlánnak rég lehetett olyan jó napja, mint amilyen a mai lehet. Az otthonába beköltözik a szerelem, és nem is akárhogyan. Persze, lehet, hogy önnek kell kiugrasztania a nyulat a bokorból. A veszekedés ugyan egyáltalán nem kizárt, de annál szebb lehet a kibékülés. A szűznek a reggel épp oly csípős lehet, mint a mai nap hangulata. Nem kell mégsem egész nap morgolódnia, bár az utóbbi napokban azt érezhette, hogy minden minden erőfeszítése hiába való, és nem képes egyről a kettőre lépni, ma valami történni fog, ami felderíti a kedvét. Hát akkor így készüljön mára, és közben befutott Vali. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Dávid! Azért szeretném mondani a hallgatóknak, hogy amikor a Dávid olvassa a horoszkópot, és elér hozzám, akkor mindig ilyen jelentőségteljes pillantásokat vet rám, hogy na látod, na ugye, majd én megmondom neked ma, hogy mi lesz.
0: Ilyet,
1: ez általában így szokott lenni.
0: És hogy tetszett a mai?
1: Hát ez nem, sehogy.
0: Sehogy nem tetszett?
1: Sehogy.
0: Akkor biztos, hogy igaz.
1: Igen. Na jó, de ez saját magadra is szoktad vonatkoztatni, amikor a sajátodat olvasod. Na, jó.
0: Soha. Mit szólsz a hétfőhöz? Pikpak eltelt neked is?
1: Nagyon, tényleg, most ugye? Már kedv van.
0: Na,
1: csak úgy repülnek a napok, és a héten már október lesz. Tehát, hogy már így csütörtökön már október, és így a szeptember eltűnt.
0: Igen, csak így. Hús.
1: Én csak úgy eltűnt,
0: annyi volt
1: igen.
0: A szeptember. No, óránk végéhez értünk, tehát érkeznek nem soká a napjötös tagja is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy filmek, sorozatok szinkronnal, vagy szigorúan csak felirattal, mármint hogy szeretik ők nézni ezeket, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhét terjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 29-én 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk a Vali is, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Na és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amivel 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy filmek, sorozatok szinkronnal, vagy szigorúan csak felirattal. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 11 perccel szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy filmeket, sorozatokat szinkronnal vagy szigorúan csak felirattal néznek?
1: Hát az újakat, ha belekezdek egy újba, akkor már általában felirattal választom. Uh-huh. De a régieket, amihez hozzászoktam, mondjuk a Jó barátok, azt már nem tudnám megnézni felirattal. Mert annak idején az még a tévébe ment, és akkor ott szinkronnal ment. Tehát van, amit igen, van, amit nem. Viszont most már valamelyik streaming

0: szolgáltató csak felirattal ad mondjuk olyan sorozatot, amit régen csak szinkronnal néztem, igen. De egy idő után át tudok váltani, meg tudom, szóval nem az igazi.
1: Nehéz, nehéz.
0: Nem az igazi.
1: Meg amikor vannak olyan sorozatok, aminek mondjuk kétfajta szinkronja van. Például azt hiszem, hogy a Modern Család volt olyan, hogy volt a Comedy Centralos szinkron, meg volt egy másfajta szinkron. És, ugye a Kamedin láttam pár rész belőle, aztán amikor nekiálltam a neten nézni, nem tudom melyik streamingje volt fent, ott meg a saját szinkronja volt, és borzalmas. Borzalmas volt az is. Meg hát utána, tehát amikor ugye megvannak a tipikus magyar hangok, ugye egy szereplőhöz megvan a magyar hang, és amikor meghallod a szereplő saját hangját, és teljesen más, mint a magyar hang, akkor van egy ilyen kognitív diszonancia, vagy így, mi van? No, de kezdjük meg a napi ötösökkel Ádámmal, hogy ő hogy gondolkodik.
0: Ádám több mint 30 éve Mikulás és Bohóc szívügye a gyermekek szórakoztatása.
1: Na, hallgassuk.
2: Én szinkronnal. Tehát én úgy gondolom gyerekkorom óta is, hogy én nagyon-nagyon szeretem a filmeket szinkronnal. Én azt mondják mások is, meg én is úgy látom, hogy én szerintem a szinkronunk az még világszínvonalú, és nagyon sok olyan filmet fel tud úgymond hozni, akár a középmezőnyből is a jó vagy a nagyon jóval, hogyha jóra, hogyha egy olyan szinkron kap a film, úgyhogy én azt mondom, hogy csak is szinkronnal, nyilván sokan most azt fogják mondani, hogy jó volt az intelligenciához, ugye kellene az idegen nyelv, én nem tudok megtanulni bármilyen hihetetlen, meg én szeretem a magyar nyelvet, tehát annyira változatos, olyan sok színű és sok rétű, hogy egy egyszerű beszélgetésből és egy nagyszerű beszélgetést lehet összehozni a magyar szavakkal.
0: Jaj, de szépen mondta. Kétségtelenül jó a szinkronunk. Tehát jó a magyar szinkron. Abszolút.
1: Igen, igen. Itt azért belekötnék ebben az intelligenciához semmi köze. Persze. Az, hogy tudsz nyelvet, vagy nem tudsz nyelvet. Viszont az érdekes dolog, hogy például még nagyon régen voltam kint Romániában, vagy voltunk kint Romániában, és ott angol, nem, de angolul megy román felirattal. Hát nincs szinkron.
0: Hát azt mondják, hogy a skandináv országokban is azért tudnak már gyerekek nagyon hamar angolul megtanulni, mert ott nincs, hát a rajzfilm is angolul megy. Ja. És én is egyébként nagy részt az angol tudásomat így szedtem fel, hát feliratokkal, sőt egy időben úgy is csináltam, hogy angol felirattal. És de viszont...
1: Azt mondjuk, benne lehet futni csúnya dolgokba.
0: Viszont van úgy, hogy így nincs kedvem, és akkor direkt szinkronosat keresek, mert akkor nem kell figyelnem a feliratot, hogyha ha nincs kicsit nyugisabbra vágyom, akkor inkább valami szinkronosat keresem, akkor úgy nem kell odafigyelni annyira.
1: Bele lehet futni ebbe, hogy angolul-angol felirattal, főleg, hogyha mondjuk valami jó angol szövegek vannak, tehát semmit nem értesz belőle, vagy mondjuk az a brit slang dumák vannak, megint csak nem értesz, tehát hogy a csúnyán bele lehet futni, belefutottam már párszor.
0: És hányszor volt, hogy felirattal néztem, és az angolban sokkal több volt a tartalom, mint amit lefordítottak. És akkor így mögöttem, hogy én mondom, tehát van ott olyan információ, amit a szinkronban, tehát a feliratban nem raktak ki.
1: Igen, ez egy másik rész, hogy a fordítók mennyire veszik komolyan a munkájukat, sok esetben azért elvész. Igen. Egy-két dolog sok esetben meg mondjuk hozzáad. Tehát az is megvan, amikor hozzáad valamit pluszba.
0: Azt még nem tapasztaltam, de lehet.
1: Így vagy, hogy nem figyeltél. No, folytassuk gyorsan Nikivel.
0: Niki ezer szálon kötődik a sporthoz, mert nem csak a kajak-kenu, hanem a Diáksport Egyesület is szerves része az életének.
1: No, hogy áll ehhez?
3: Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az eredeti hang feliratos verziót, de a családom többi tagja inkább a szinkronos felé szokott hajlani, úgyhogy ilyen vegyesbe, ha egyedül nézek valamilyen filmet, akkor az kizárólag felirattal, vagy csak angol nyelven.
1: Na. Akkor egy-egy a szinkron és a felirat. Köszönjük Ádámnak és Nikinek, zenélünk és folytatjuk. Rádió.
4: Andrit. Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: 7 óra múlt 22 perccel, szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk mai napi ötösünk. Ugye ketten már megosztották velünk, hogy szinkronnal, vagy szigorúan csak felirattal szeretik nézni a filmeket, sorozatokat, és akkor következzék Nagy Sasi.
1: Sasi élete nagy kalandjának tekinti az újságírást, több saját sorozata is volt, könyveket is írt, pontosan 8-at, nagyjából 300 ember életrajzi interjújával.
0: Na, hallgassuk!
2: Hát az az igazság, én nagyon szeretem a szinkronizált filmeket, sorozatokat annyira nem nézek, van persze egy-kettő, amit nagyon szeretek, de azok inkább ilyen krimik, abból is az a gondolkozós krimi, tehát nem az, hogy lövünk állandóan, csak ropognak a puskák meg a pisztolyok, hanem inkább ahol el kell gondolkodni egy kicsit, például Poirot, hogy más ne mondjak, de hát én nem is tudom. Az az igazság, hogy olyan fantasztikus, de tényleg fantasztikus szinkronszínészeink vannak, hogy kár lenne. Sokszor azt hallom az igazi hangját annak a színésznek, aki játssza a szerepet, teljesen mindegy angolul, németül, vagy milyen nyelven beszél, hát közel nem olyan jó hozzá a saját hangja, mint amit a mi színészeink tudnak szinkronizálni. Úgyhogy én emellett maradok, persze tanulás szempontjából biztos nagyon-nagyon jó, ha valaki nem feliratozva nézi esetleg, hanem úgy tanulja az angolt, vagy bármilyen más nyelvet, könnyebben meg tudja tanulni, biztos.
0: Na, akkor szinkron.
1: Szinkron. Mert jó a szinkron.
0: És ami, ugye, amit én is mondtam, hogy amikor meghallod a színész eredeti hangját, akkor így mi?
1: Közelkozol, hogy miért is. Igen, és azért ez a szinkronizálás nem egy egyszerű műfaj.
0: Hát nem.
1: Lehet, hogy nehezebb, mint mondjuk a színpadon szerepelni, vagy mondjuk egy filmben, mert azért hát, úgy az...
0: Szerintem azért nem.
1: De nagyon más.
0: De nagyon más, és ugye sokkal inkább ritmusjáték, mint más. Tehát néztem interjúkat, meg ilyen szinkron színészekkel, hogy egyszerűen ugye a beszélő ritmusát kell felvenned. Nem az van, hogy elmondod, ahogy akarod, aztán a szájtátogás meg tovább tart, vagy előbb vége van, mert akkor az ugye egy gagyi szinkron.
1: És ugye ott is beleélni a szerepbe, a történésbe, átadni magadat, úgyhogy igazából egy stúdióban állsz, így fülhallgató, és csak a hangod van. Igen,
0: és sok esetben ugye mit tudom, egy nappal korábban kaptad meg esetleg a forgatókönyvet. No, köszönjük Nagy Sasinak is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8:01 perccel, szeptember 29-én, kedden, ez az Antrit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy szinkronnal, vagy pedig szigorúan csak felirattal néznek filmet, vagy sorozatot, és akkor folytassuk gyorsan Borival.
1: Bori nagyon szeret könyvet olvasni, talán ezért is lett magyar tanár, hogy megoszthassa a diákokkal ezeket az olvasmányokat.
0: Na, hallgassuk.
2: Az az igazság, hogy amikor belekezdek egy sorozatba, vagy mármilyen filmbe, nyilván jobb...
0: Na, most mi történt?
1: Na, valami.
0: Akkor megint csak?
2: Az az igazság, hogy amikor belekezdek egy sorozatba, vagy mármilyen filmbe, nyilván jobban szeretem, hogyha van hozzá szinkron, hiszen akkor nem kell kétfelé figyelnem, de ha például a nyelvet szeretném egy kicsit erősíteni magamban, és arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire vagyok képes megérteni mondjuk egy angol filmet felirattal, akkor ezt is szívesen szoktam használni, vagy, tehát nagyon kedvelem ezt a fajta verziót is, mert akkor ráébredek, hogy jaj, mennyi mindent tudok, pedig különösképpen nem tanultam a nyelvet, hanem így rám ragadt így a környezetből és a televízió által. Tehát én ezt a fajta verziót is szeretem, illetve külföldi filmeket szeretek nézni, ami esetleg nincs szinkronizálva, de érdekes a tartalom. Én azokat is szívesen nézem olvasva.
0: Na, csak a végére értünk. Elnézést, nem tudom, mi történt itt a programmal, hogy a felénél megakadt, sőt felénél. Na de, szóval, hogy is.
1: Igen,
0: Bori úgy van vele, hogy mind a kettő működik.
1: Én is úgy vagyok vele inkább egyébként, hogy bizonyos filmeknél igen, sorozatoknál bizonyosnál nem, ha egy kicsit olyan pihentetőbbre szeretném venni, akkor, akkor inkább szinkronos.
0: Egy kicsit nem akkor, amikor nem is nagyon nézed.
1: Igen, az inkább ilyen háttérzajnak, igen, hát a konfi sorozataim, azok szinkronosak, nyilvánvalóan, mert akkor így a minden harmadik mondatot tudok kívülről már, tehát nem is kell odafigyelnem.
0: No, végül következzék Balázs.
1: Balázs vegánként élni az életét, fontosak számára az állatok.
3: Inkább nem tudom, attól függ, de szerintem inkább nyilván nyelvgyakorlás céljából biztos jobb az eredeti, meg a felirat. Azért az el tudja vinni a szemet. Élvezeti, ha az élvezeti faktort nézzük, akkor szerintem szinkron. Meg más faktort nézünk, akkor meg felirat.
1: Mikor melyik?
0: Jó. Így úgy. Igen. Így úgy. No, köszönjük a napi ötös tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: No, és már itt is vagyunk az útinfóval. Vali, mit látsz?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-östől a 114-es kilométerig hézag és repedési javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/órás sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. Szekszárd közelében a Pest felé a 140-es kilométernél útmenti növényzetet gondozzák, vagyis kasszálnak munkaidőben félpályás lezárás mellett. Bonyhád előtt a 6-os főúton aszfaltoznak a 156-os kilométernél, ezért sáv elhúzásos terelés van érvényben, ezért figyeljenek erre az arra közlekedők, illetve hogy minden nap is mondjuk november közepéig, ugye a vasúti átjárónál gyalogátkelő helyet építenek Szekszárdon, ezért ott útszűkület korlátozza a forgalmat.
0: Így is van, köszi Vali, hogy a Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy a Szentgyörgyi Albert utcában van valamiféle fennakadás, úgyhogy ott lassabban lehet haladni, és a Kadarka utcában szintén történhetett valami, mert ott is piroslik a térkép, ott is valami kis dugó van. Ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezesek körültekintően, a szabályokat betartva és türelmesen, és hogyha lát bármi rendkívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3:48 múlt 1 perccel, szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, és ez még mindig az az időpont, amikor Vali ismét beavat bennünket a nap titkába.
1: Folytatódik ma is az indián nyár, vénasszony, indián nyár, nem azt is így mondják, meg vénasszonyok nyara.
0: Igen, úgy is mondják.
1: Igen, a hétre ez lesz a jellemző, hogy anna ma is, hogy reggel az eléggé csípős, hideg lesz, hideg az idő, és akkor napközben meg azért felmelegszik. Ma sem lesz csapadék, a szél sem lesz jelentős, és nagyon felhők sem lesznek fölöttünk, és a maximum pedig olyan 25-26 fok körül fog alakulni, és ezért el kell mondani, ugye, hogy ma Mihály nap van, és ehhez tartozik egy népi jóslat, miszerint Szent Mihálykor keleti szél nagyon kemény telet ígér. A Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske. Hát most
0: nagyon, ez máshogy hangzik, mint ahogy én mondtam el.
1: Igen?
0: Igen.
1: Máshogy?
0: Más.
1: Jó. Nincs keleti szél. Úgyhogy és a fecske, azt még nem tudom, hogy vannak-e fecskék. Azt nem figyeltem.
0: Azt te is.
1: Lehet, hogy lehet,
0: egyébként
1: vannak.
0: Lehet, hogy itt szexáron amúgy sincsenek fecskék.
1: Lehetséges. Igen.
0: Nem tudjuk. De hát esetleg mondja el, hogy vannak-e fecskék még, mert akkor karácsonyig legelhet
1: száraz,
0: a fecske.
1: Száraz napos időnk lesz ma.
0: Így van, meg igazából egészen jövő hétig. Ilyen is marad nagyjából, úgyhogy most berendezkedhetünk erre. Térjünk rá az orvos meteorológiára, időjárási front nincsen felettünk, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Ez igen, ez most ilyen kirándulós idő.
1: Jaj, nagyon jó.
0: Még hogyha kedd is van.
1: Én hazaértem, nem kiültem az erkélyre napozni, tehát hogy ilyen abszolút olyan, hát oda süt a nap, nincsen semmilyen szél.
0: Na,
1: tök jó. Nagyon jó.
0: Na, így készüljön akkor mára, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk és összegezzük az óránkat. Maradjon velünk!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 8 óra, szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel. Picit összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. Ugye arról beszélgettünk a napi ötös tagjaival, hogy szinkronnal vagy felirattal néznek inkább filmet, sorozatot.
1: Most éppen nem számoltam, de talán egyelől nem lett egyelő. 3-2 lett.
0: Hát valahogy úgy
1: a szinkronnak. Igen. Mert hogy mennyire jó a magyar szinkron, mert a szinkron színészeink.
0: Hogy a magyar szinkron az jó.
1: De mikor is jött be ez, hogy felirattam? Most ezen gondolkodok azért, mert azért nagyon sokáig, nyilván amíg a tévé volt, és nem voltak streaming szolgáltatók, ott
0: az is szinkron.
1: És amint bejöttek a streaming szolgáltatók, lett az, hogy elterjedt.
0: Igen.
1: Hogy eredeti nyelven sugároznak filmeket, sőt, hát ma már a moziba is tudunk nézni eredeti nyelven, hát már
0: nem mindenhol, sőt, nagyon-nagyon kevés, szerintem túlságosan kevés a feliratos
1: közvetítés. Hát Budapesten, talán Pécsen, akár Szegeden, de hogy de kisebb városokban, igen, ott nincsen erre lehetőség.
0: Hát de ott, ahol van, ott is kevés vetítés van, ami felirattal van. Én azt mondom, hogy ha az ember egy picit rááll erre a feliratos dologra, akkor utána nagyon furcsa lesz a szinkron.
1: Igen.
0: És nem azért, mert hogy magyarul van, és nem a színész hangja, és a többi, hanem a szájmozgás miatt. Hogy teljesen más, hogy mozog a szája a színésznek, mint ahogy a magyar szövegben.
1: És az mennyire szörnyű, mikor el van csúszva a szinkron?
0: Hát az borzalmas.
1: Tehát az valami szörnyű, amikor nincsen összhangban a kettő.
0: Az nagyon rossz.
1: Az ilyen nagyon illúzióról.
0: Meg akkor is, hogyha meghallod az eredeti színész hangját, és akkor utána meg mégis szinkronisan nézed, és az is olyan nem már.
1: Gondolom úgy castingolják, nem a szinkron hangokat, hogy azért valamennyire az eredeti színészhez igazítva.
0: Attól
1: talán.
0: Függ. Igen, van
1: volt olyan, hogy azért hasonlít. Tehát én hallottam az angolt is, meg a magyart is. Annyira hasonlított a két hang.
0: Van olyan.
1: Igen.
0: Meg van, amikor inkább csak azért, mert hogy hasonló fizimiskával rendelkeznek.
1: Ja, hogy a külső alapján?
0: Yeah. És lehet, hogy a hangjuk az meg teljesen más.
1: Teljesen más.
0: De vannak olyan hangok, amiket nem lehet egyszerűen utánozni magyarul.
1: Az biztos.
0: Próbálkoznak, de nem működik. No de, túl sok lesz a szóból. Ennyi fért bele, következő óránk témája pedig az, hogy van-e értelme a vár vagy megyei önkormányzatoknak, beszéljünk erről a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74.444.555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekord évben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és meg kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkuláció változást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 29-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk a vármegyei, vagy hamarosan már csak megyei önkormányzatok. Pontosabban az, hogy van-e valami értelmük, beszéljük meg a 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 múlt 1 perccel szeptember 29-én, kedden ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk arról, hogy van-e értelme a vármegyei önkormányzatoknak, ugye most mi vármegyei önkormányzat, október 1-től, vagy hogy le, hogy tűnik
1: el a vármegye. Nem tudom, most olyan sok az info, meg a változás.
0: És akkor lesz megint csak megye. Minden esetre ugye azért is kérdezzük egyrésztről, mert hogy...
1: tegnapi napon lemondott a vármegyei elnök.
0: Így van. És hát amúgy is most ott van, hogy pontosan mit csinál?
1: Na, én utána néztem, hogy egy kicsit képbe kerüljünk.
0: Na,
1: hogy van,
0: ugye
1: van a városi önkormányzat, vagy a városi önkormányzat,
0: az,
1: és
0: az
1: vannak
0: van.
1: A települési önkormányzat, vagy bocsánat, nem. Van a városi települési önkormányzatok, igen. És vannak a területi,
0: igen,
1: önkormányzatok.
0: Az a megyei.
1: Az a megyei, így van. Telefonon ugye a város felel az utakért, a járdákért, a közvilágításért, tehát helyi közügyeket lát el, óvodai nevelés, iskola működtetés, helyi tömegközlekedés biztosítása.
0: Ez a települési.
1: Ez így van, igen. Ez a víz, csatorna, távhőellátás, szociális ellátások, tehát ugye, ami a lakosság mindennapi életét biztosítja, illetve a település működését érintik, és közvetlen kapcsolatban áll ugye a lakosokkal, helyi adókról dönt, településfejlesztésről helyi, tehát minden, ami helyi szinten
0: igen.
1: Történik. És akkor emellett vannak ugye a vármegyei területi önkormányzatok, amelyek nem egy adott várost szolgálnak ki, hanem területi, megyei, úgymond koordinációs, stratégiai fejlesztési feladatokat látnak el. Például a vármegyén belüli települések közötti együttműködéseknek az elősegítése, helyi értékek, mint Hungarikumok, megyei értékeknek ugye a fenntartása.
0: Tolnaikum.
1: Igen, ezzel kapcsolatos hagyományőrzés, mondjuk kulturális programok szervezése, turisztikai marketingnek a szervezése. Tehát ő igazából a megyét képviseli, szemben mondjuk a várossal.
0: Aha.
1: És ami így a főbb különbség van, ugye az egyik ugye a települési, a másik megyei szint. A városnál ugye az adott város lakossága a célközönség, a másiknál a vármegye összes települése és lakossága. A városi önkormányzatnak a fő fókusza a mindennapi közszolgáltatásokon van. A vármegyéknél stratégiai tervezés van, területfejlesztés. A vármegyei ott az kevésbé operatív, inkább igen. Koordináló szerepe igen. Van, mint ugye szemben a városi önkormányzattal, amilyen helyi hatósági és igazgatási feladatokat lát el. Tehát azért lehet érezni a kettőnek a másfajta szerepét.
0: Hogyne.
1: És az, hogy milyen célt szolgál.
0: Ugye a megyei önkormányzat fő feladatai a területfejlesztés és stratégiai tervezés, uniós és hazai források koordinációja, például a TOP plusz, aztán a területrendezés, kialakítja és elfogadja a megyei területrendezési tervet, szabályozza a területhasználatot, ipari zónák, zöld területek, közlekedési folyosók, blablabla, bla, bla. Nemzetközi kapcsolatok és turizmus, illetve közreműködés a vidéki fejlesztésben, ez lenne nagyjából a feladata.
1: Tehát, ugye, a megyei önkormányzat. Igen, ez a városi önkormányzat a városnak, vagy a településnek a gazdája, a vármegyei meg az adott megyének a gazdája. Nézhetjük így is. Azt képviseli.
0: No de hogy az képviseli, én kérdésem az, hogy ha holnap megszűnne a megyei önkormányzat, változna-e bármi a mindennapjainkban?
1: Nem feltétlenül, mert én azt gondolom, hogy a települések kommunikálnak egymással, vagyis én legalábbis feltételezem, nem tudom, hogy ez így működésileg, vagy a gyakorlatban megvalósul-e, hogy majd tudom én felhívja, nem tudom, Alsónán a Bátát, és akkor megbeszélik, vagy nem
0: simán,
1: tudom.
0: Biztos van
1: de,
0: ilyen.
1: De azt gondolom, hogyha már itt a vármegyei önkormányzatnak mondjuk van egy ilyen szerepe, hogy kulturális szerepe van, együttműködések, én azt gondolom, hogy azok a települések, ahol hasonló mondjuk akár a német nemzetiség
0: igen.
1: Például, vagy olyan kulturális értékek vannak, ők azért kooperálnak szerintem, vagy összehoznak fesztiválokat, például
0: nem
1: valami
0: tudom.
1: Falunapot.
0: Nem tudom, hogy mit csinál a megyei önkormányzat, ezen túl, hogy így ilyen címszavakban
1: igen,
0: megállapítottuk. Tudunk-e olyan fejlesztést, vagy ön tud-e mondani olyan fejlesztést, vagy ügyet, amelyben érezhető volt a vármegye, vagy a vármegyei önkormányzat szerepe? Beszéljünk erről a 744-444-444-em.
2: A Magyar Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Kettő perc múlva lesz 8:30, szeptember 29-én, kedden ez az Antrit reggel, és akkor folytatjuk mai témánkat, ami hát a megyei vagy vármegyei önkormányzatokról szól, hogy van-e egyáltalán értelme. Ugye átbeszéltük, hogy mivel foglalkozik, így nagyjából.
1: Milyen feladataik vannak.
0: Vagy igen. Címszavakban legalábbis. Aztán hát, hogy mit látunk egyáltalán a munkájukból. Most meg lehet megújult a Tolna megye honlapja.
1: Honlapja
0: lehet
1: is.
0: Lehet ilyet mondani, és találtam egy még júliusi dolgot, hogy ülésezett Tolnavár megye önkormányzatának közgyűlése, július 24, és ennyi van a cikkben, kérem, hogy napirendi pontok között szerepelt javaslat a közgyűlés alelnökei javadalmazásának meghatározására.
1: Ez volt a fontos. Igen, igen. Nem lehet egyébként, hogy a vármegyei önkormányzatoknak volt inkább egy ilyen reprezentatív szerepük, egy ilyen képviselői szerepük a vármegyét illetően, tehát bemutatva a vármegyét, a megyét, a kulturális értékeiket. Egyébként most így...
0: De kell ahhoz önkormányzat?
1: Hogy hát ez meg egy kérdés, ezért
0: egy szervezet,
1: mondtam.
0: Nem? Vagy
1: mondjuk,
0: egy egyesület?
1: Mondjuk a városi önkormányzaton belül lenne mondjuk hát, egy olyan...
0: Nem városi, hanem a megyei. Egy megyei.
1: Kabinetiroda, ami a megyét képviseli, nem? Összefogja a megyei településeket.
0: Sima civil szervezet, aztán kész.
1: De például megnézzük, mert én utána néztem pénzügyileg, tehát hogy finanszírozás szempontjából, ugye a városi önkormányzat, ők önálló szolgáltatás finanszírozók, a vármegyei önkormányzat pedig program és fejlesztés orientált, inkább érdekelt pályázati forrásokban. A városi önkormányzatnak ugye van saját adókivetési joga, a vármegyeinek nincsen. Uh-huh. A városi önkormányzatnak van ugye mind bevételi forrás a helyi adókból, vagy például saját intézményi bevételei, a vármegyeinek viszont állami működési támogatása van.
0: Aha.
1: Illetve EU-s, illetve hazai fejlesztési forrásai például pályázatokból.
0: Egyébként most utána néztem, már a 13. században is volt. Nemesi önkormányzatnak hívták.
1: És akkor mi volt a feladata?
0: A magyar rendi függetlenség és a nemesi kiváltságok védő bástyája volt.
1: Tehát akkor is inkább nem egy ilyen...
0: Ellenállás a királyi abszolutizmussal szemben, követküldés, utasítási jog, helyi igazságszolgáltatás és rendfenntartás volt. Aztán a polgári korban változott mindez, a rendszerváltás után nyilván megint csak változott, és 2011-ben lett egy nagy változás, a 2011-es önkormányzati reform gyökeresen megváltoztatta ugye a rendszert, és hát a korábbi kórházakat, iskolákat és szociális intézményeket, amiket a megyei közgyűlések tartottak fönt, azt az állam vette át. Így a mai vármegyei önkormányzatok feladata nem az intézmény fenntartás, hanem amiről amit beszéltünk, hogy területfejlesztés, vidékfejlesztés,
1: települések közötti kapcsolattartás.
0: Tervezés, igen. Tehát hogy azért elég komolyan megfosztották.
1: Igen, és ahogy így feltetted a kérdést, hogyha nem léteznének, vagy megszűnnének, az hogyan érintene bennünket, vagy egyáltalán hiányozná-e ez az intézmény, de ahogy így vesszük át így a feladataikat, nem biztos. Hogy nem feltétlenül, vagy hát így.
0: Nem
1: tudom. De én abszolút el tudnám képzelni, mondjuk a városi önkormányzaton belül lenne egy külön kis rész.
0: Szerintem válasszuk le az önkormányzatiságot. Igen. Legyen egy sima megyei civil egyesület.
1: Civil egyesület.
0: Aminek az a célja, hogy a kultúrát megőrizze, a tolnaikumot, az értékeket, és a többi. De vannak ilyenek.
1: És akkor egyesület, akkor lehet mondjuk
0: na, bármit lehet.
1: 1%-kal is akár kell támogatni.
0: Na de ő mit gondol, beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto.
3: Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Egy perc múlva lesz 3:49, szeptember 29-én, kedden ez az Antris reggel, és akkor folytassuk gyorsan mai témánkat, ami a vármegyei, most még vármegyei, de aztán lassan már megyei önkormányzatokról szól, hogy mégis, hogyha holnap megszűnnének, akkor éreznénk-e belőle valamit egyáltalán?
1: Hát nekem eddig nem befolyásolta mondjuk a mindennapi életemet, de aztán lehet, hogy nagyban kiderülne, hogyha megszűnnének így, és a működésük már nem az lenne, ami régiben, hogy akkor itt valami közigazgatásilag, vagy strukturálisan valami átalakulna.
0: Lehet, hogy az nem, hogy ilyen túl távoli, egy kicsit ilyen megfoghatatlan az
1: hogy egész. Hogy mi ez az egész?
0: Hogy nem érezzük, hogy mi van.
1: De hasonló volt a megfoghatatlan a közgazdasági elnöki pozíció. Igen, emlékszel? Igen. Akkor is azt mondta, hogy ez is egy ilyen megfoghatatlan reprezentatív szerep. Kell. Hogy nem kell, igen, erről beszélgettük. Valami hasonlót érzek én itt a vármegyei önkormányzatok kapcsán is.
0: Furcsa. Ugye én többet korábban megnéztem azért a költségvetéseket, tehát rengeteg pénzről van szó, rengeteg pénzről dönt, mondjuk a Tolna vármegyei önkormányzat is. És hova megy, hova se, nem állnék ebbe bele, de hogy azért gondolom én, hogyha már annyi rengeteg pénz van, akkor annak van valami hatása, amit nem feltétlenül kötünk automatice a megyei önkormányzathoz.
1: Meg hát ugye azért is van aktualitása ennek az egésznek, mert ugye a kormány belengedte, hogy esetleg a jövőben a megyei közgyűléseket megszüntetik, vagy hát változás történik, vagy valami átalakulás.
0: Igen.
1: És valószínűleg ennek volt az előszele az is, hogy a vármegyei elnök ugye lemondott tegnap.
0: Előszele?
1: Hát úgy hát hogy így ez is egy ilyen kiinduló, ki tudja.
0: Hát ki tudja, hát hogy, ki tudja mi, hogy mi hogyan kapcsolódik, nem tudjuk nyilván. Csak tippegetni lehetne. Nem tudom, hogy mit lehetne kezdeni, hogy kell-e, nem kell. Ugye vannak pártok, amik azt mondják, hogy de mert ez a 13. század óta van, és ez egy kiváltság volt.
1: És azért egy teljes apparátus tartunk fent.
0: Nem megszüntetni kell, hanem visszaadni a jogokat, visszaadni, hogy az iskolákat tartsák fent, és a többi, és a többi. De aztán közben meg ott van, hogy tényleg ki tudja, hogy mivé vált
1: hát ilyen,
0: az elmúlt 15 évben.
1: Önkétes munkakörben, vagy nem tudom, ilyen. Nem is tudom, most hirtelen nem jut eszembe ez a szó, amikor ugye nem kér valaki fizetséget, hogy ilyen státuszban mondjuk működtetni egy megyei önkormányzatot például.
0: Hát ki tudja, lehet, hogy az is működhetne. Ön mit gondol? 74-444-444.
2: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, és hát elérkeztünk óránk végéhez, amiben arról beszélgetünk, hogy van-e értelme. Mi ez a hang?
1: Ez a dalnak a vége volt. Ez ilyen nagyon hosszú volt a dal vége.
0: De furcsa volt. Igen. Szóval, hogy arról beszélgetünk, van-e értelme a vármegyei önkormányzatoknak? Tudjuk-e pontosan, hogy mit csinálnak? Ezt azért úgy átbeszéltünk címszavakban, bár nem feltétlenül értjük, hogy most mi az a stratégiai tervezés.
1: Hát de úgy nagyjából úgy el tudjuk képzelni. De hát majd ki fog derülni azért az elkövetkezőkben. Hát,
0: hogy hogyan alakul át, hogyha átalakítják nyilvánvalóan. Azt, hogy elbeszéltük, hogy honnan indult, hogy már a 13. században volt ennek egyfajta elődje. Aztán ugye, hogy 2011-ben történt ez a nagy változás.
1: Vagy történelmi hagyománya van ennek a rendszernek, és lehet, hogy azért akarják inkább fenntartani, nem?
0: Nem tudom, hogy miért tartják fenn, de van ilyen. Na lehet, hogy akkor lehet, hogy ez is olyan, tudod, hogy itt van, addig nem érzékeled, de amikor már nincs, akkor megérzed akkor a hiányát.
1: Lehet.
0: Hogy bezzeg, amikor még volt, akkor nem így volt. Nem tudom elképzelni sem. Minden esetre ennyi fért bele. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig, ha minden igaz, akkor érkezik dr. Fajszi Lajos, a VOSZ vármegyei elnöke, hiszen október 9-én rendezik meg a megyei Prima díjkiosztó gálát. Erről beszélgetünk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzése kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
5: Rádió Antrit FM 101.
7: Kiváló kedd reggelt, ez az Antrit reggel szeptember 29-én, 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig dr. Fajszi Lajossal beszélgetünk majd a Vosz vármegyei elnökével az október 9-én esedékes megyei Prima díjkiosztó gáláról. Mindjárt kezdünk, most már ne menjen sehova.
5: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8 perccel szeptember 29-én kedden, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben dr. Falszi Lajos, a Vosza vármegyei elnöke. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, hát ugyebár október 9-én esedékes a megyei Prima díjkiosztó gála, hogyha mindent jól tudok. Beszéljünk egy picit erről a gáláról.
1: Hát igen, most egy kicsit előrébb hoztuk, mert általában november végén szoktuk megtartani, viszont most megpróbálunk egy korábbi időpontot, és nagyon bízom benne, hogy az idei is nagyon sikeres lesz. Tavaly volt a 20. egyébként, úgyhogy nagyon sokan voltak, nagyon színvonalas volt a rendezvény, és most megpróbáljuk még ezt is túlszárnyalni.
0: Miért korábban most idén?
1: Azért, hogy kicsit egyszerűbb legyen a rendezvény, hiszen a színházteremben tartjuk ugye a gálát, és utána pedig a rendezvényteremben van a vacsora, és nem kell kabátokat hurcibálni.
0: Á, értem. És hogyan lehet túlszárnyolni a tavalyit? Ez itt a 20. az mégiscsak egy jelképes és komoly alkalom. Most 21-re, akkor hogyan?
1: Hát a 21. ugye már Amerikában is vehetnénk alkoholt.
0: Igen.
1: Úgyhogy, de hát mindenképpen szeretnénk bebizonyítani azt, hogy ez a 20 év, ez nem arról szólt, hogy ellaposodjon a rendezvény, hanem arról szólt, hogy egyre érettebbek lettünk, és még jobban tudjuk csinálni.
0: Mi hívta életre a rendezvényt annak 21 évvel ezelőtt? Vagy
1: azért annak idején ugye Demján Sándornak köszönhetjük a Primissima elindulását. Először ugye kicsit kétkedve fogadta az ország, aztán nagyon szépen beindult, ugye most már a Primissima díj egy nagyon komoly országos rendezvénysorozattal nőtte ki magát, és az 5. év után úgy döntött Sándor, hogy a megyékben is próbáljuk meg.
0: Aha.
1: Ezeket a Prima díjakat ugye kisebb volumenben, viszont a helyi arra érdemeseket így jobban be tudjuk mutatni mindenki számára, és hát ugye nagyon szépen beindult. Egyébként az első vidéki Prima rendezvény az pont Szekszárdon volt, aha, tehát mi voltunk az úttörői ennek a sorozatnak.
0: És hogy néz ki ez a díjkiosztó gála? Hogy kell elképzelni?
1: Hát ugye ez a díjkiosztó gála nem csak a Primákról szól, hanem az évvállalkozói díjak is akkor kerülnek átadásra, hiszen ezt az egész rendezvényt a vállalkozók viszik a vállukon, hiszen nélkülük ezt a rendezvényt nem lehetne megtartani. Ők támogatják, szponzorálják ezt az eseményt. Természetesen a központi VOSZ is hozzájárul, de a helyi vállalkozások nélkül ezt lehetetlen lenne megcsinálni. És éppen ezért a rendezvény azzal kezdődik, hogy bemutatjuk az év vállalkozóját, majd pedig az év tolnamegyei vállalkozóit, és utána pedig egy viszonylag új díj, csak pár éve van, a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj, ahol megpróbálunk olyan embereket megtisztelni ezzel a díjjal, akik sokat tesznek a közösségért, és sokat tesznek Tolnamegyéért. Ez idén is természetesen meg lesz, és ezután következnek a Prima díjasok, a 3 Prima, majd pedig egy Prima külön díj kerül átadásra, és a végén pedig jön a Prima közönség díj, ami egyre sikeresebb. Hát tavaly egyébként több mint 10 000 volt a szavazók száma. Igaz, tényleg jó jelöltjeink is voltak, a Hemi Band, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc, Völtség Néptánc Együttes és a Hámori Füvérek, tehát illusztris társaság volt, és rengeteg szavazat érkezett, úgyhogy a gép alig tudta összeszámolni.
0: No, hát zenélünk, és akkor innen folytatjuk a beszélgetést, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
3: It ain't no country club either. This is LA.

0: 4:10 is elmúlt már 2 perccel, szeptember 29-én kedden. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Fajszi Lajossal, a Vosz vármegyei elnökével. Ugye nyilvánvalóan témánk az október 9-én esedék és megyei Prima díjkiosztó gála. Az imént már áttárgyaltuk picikét a díjakat, ugye szóba került például a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is, aminél azt hangzott el, hogy a társadalmi eseményeket valahogy még valahogy alakítják ezek a, hát nem is tudom, minek nevezzem, cégek, vállalkozók.
1: Személyek.
0: Személyek.
1: Ez kifejezetten személyek.
0: Személyeknek van?
1: Igen.
0: Uh-huh. Hogyan ez hogyan derül ki, vagy hogyan kerül ez kiválasztásra?
1: Hát úgy, hogy ugye jelölések egész évben érkezhetnek hozzánk. Tehát akár telefonon, akár e-mailben, akár személyesen az irodánkban fogadjuk a jelöléseket, minden kategóriában. Tehát a vállalkozói kategóriákban, a kiemelkedő szerepvállásért és a prima kategóriában is. Minden évben azért nagyon sok jelölés érkezik, és az elnökségnek a döntése lesz az, hogy ki kapja meg abban az évben a díjat. 16 tagú az elnökségünk, tehát eléggé tágra van nyitva, és így szerintem mindig megfelelőképpen jön ki az, hogy ki nyerjen.
0: Bárki jelölhet?
1: Bárki jelölhet, tehát nincs megszabva egyáltalán. Sőt, örülünk neki, hogy amikor érkeznek a jelölések. Egyébként körülbelül 30 jelölés érkezett most is a prima díjasokra, és hát ugye 3-an kaphatják.
0: Hát mondjuk igen, akkor ez nehéz feladat ezt kiválasztani, nem?
1: Igen, meg egyébként amikor kezdtük, akkor úgy voltunk vele, hogy hú, mi lesz majd 10 év múlva, hogy egyáltalán lesz jelölt, meg hát azért kicsi megye ez a Tolna megye. Aztán hát azt látjuk, hogy folyamatos, tehát mindig és mindig újabb nevek bukkannak fel, amint csodálkozunk, hogy hú, hát eddig hogy nem került szóba.
0: Aha.
1: Úgyhogy azt kell mondjam, hogy Tolna megye azért kitesz magáért, tehát akár tudomány, akár művészetek területén, sport területén, tehát mindig vannak jó jelölténk.
0: Tehát igazából akkor ezekről a területekről lehet jelölni?
1: Igen, tehát ami az országos nagy prima, azon lehet. Most egyébként ebben az évben azt nem mondhatom, hogy kik nyernek, de hogy milyen kategóriák. A magyar tudomány kategória, a magyar irodalom kategória és magyar képző és iparművészet kategóriában lesznek prima díjaseink.
0: Szuper, ez izgalmasan hangzik, majd kíváncsian várjuk, hogy kik is a díjazottak. Látok itt az oldalon egy olyat, hogy 2024-től a díjak sorra kiegészült a prima külön díjjal.
1: Igen.
0: Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy mindig igyekszünk egy olyan embernek még lehetőséget adni a 3 mellett, de ugye, mint mondtam, mindig nagyon sok a jelölés, aki éppen esetleg kicsúszik a 3 közül, de mindenképpen szeretnénk a nevét, hogy megjelenjen a médiában, és hogy mindenki lássa. Ezért alapítottuk még ezt a külön díjat, erre egyébként lehetőséget adott a Prima Alapítvány 3 évvel ezelőtt, és egyből kihasználtuk ezt a lehetőséget.
0: Ugye 30-ból kiválasztani azt a 3-at vagy 4-et, milyen hogy mondjam ezt igazából, milyen szempontok alapján történik?
1: Hát ez nagyon nehéz, mert jó, nyilván vannak objektív szempontok, de azért nagyon sok szubjektivitás is belekerül. Viszont mivel mondom, hogy 16-an szavaznak, tehát igazából valószínű, hogy mindig tényleg azok jönnek ki, akik legjobban megérdemlik ezt a díjat.
0: És akkor még nem beszéltünk részletesen a közönség díjról, de megtesszük majd a dal után, maradjon velünk.
2: A Magit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 4 perc múlva lesz, 9:30, szeptember 29-én, kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Fajszi Lajossal, a Vosz vármegyei elnökével. Témánk nyilvánvalóan az október 9-én esedékes megyei Prima díjkiosztó gála. Az imént átbeszéltük a díjakat, meg azt is, hogy milyen szempontok alapján történik meg a nyertesek, vagy a díjazottak kiválasztása. És térjünk rá a Prima közönség díjra, amely 2014 óta?
1: Így van, 2014 óta van. És hát nagyon komoly győzteseink voltak egyébként.
0: Igen, mert most végignéztem az imént őket.
1: Ja, igen, Bartina, Tűzvirág, Hemiben, Pántlika néptánc együttes, Tolnai ifjúsági zenekar, Kapos kórus, Zsikó zenekar, akkor Győri Attila sebész főorvos, a Bacsmai Lébános úr, aki ugye nagyon népszerű volt itt Szekszárdon. Úgyhogy mondhatom azt, hogy nagyon komoly győztesei voltak ennek a közönségdíjnak.
0: No hát, és ugye a közönségdíjnak az a lényeg, hogy a közönség dönt.
1: Így van.
0: Amit SMS-ben lehet?
1: Így van, SMS-ben lehet megadott telefonszámokra egy-egy SMS-t küldeni. Természetesen nem emel díjas SMS, hanem normál díjas SMS.
0: És azt lehet már tudni, vagy majd később lehet tudni, hogy kikre lehet szavazni?
1: Nem, én most szeretném bejelenteni, na, kik lesznek ugye a közönségdíjas jelöltek. Bogár István Hagyományőrző Egyesület, ők elsősorban Őcsényhez kapcsolódnak, nagyon komoly eredményeket értek el, most éppen láthattuk őket a Szüreti Fesztiválon is, nagyon nagy sikerrel, és egyszerűen gyönyörű ruhákban fantasztikus fellépést produkáltak. Uh-huh. A Mótsein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus, azt hiszem évtizedek óta mindenki ismeri őket, látja őket föllépni, szintén nagyon komoly jelölt szerintem, valamint a Szekszárdi Gitárkvartett, akik szintén Szekszárdon azt hiszem mindenki ismeri.
0: Hát nehéz lesz azért kiválasztani közülük.
1: Hát igen, és nagyon bízom benne, hogy idén is nagyon sok jelölés, nagyon sok SMS fog érkezni, hiszen mondom, szeretnénk túlszárnyalni ezt a tavalyi 10 000-et.
0: Na hát reméljük, hogy így lesz. Én köszönöm.
1: Én is köszönöm, és mindenkinek szép napot.
0: A folytatásban pedig rátérünk még az időjárásunkra, aztán pedig, igen, addig meg zenélünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 3:10, szeptember 29-én kedden, ez az Antvíz reggel, és akkor ahogy szoktuk, tekintsük meg még egyszer időjárásunkat, száraz, napos, vénasszonyok nyara, ezt írják nekünk az időképen, 16 fok környékén járunk jelenleg itt Szekszárdon, ez majd még egy jó 10-essel feljebb megy, hogyha minden igaz, a délután akár 26, akár 27 fok is lehet, ahogy tegnap is volt, úgyhogy igazából lemásoltuk a tegnapi időjárásunkat. Ugyanazt tudom elmondani, réteges öltözet a divattippünk, mert azért a reggel az csípős volt, utána pedig majd cipeljük szépen magunkkal a kabátunkat vagy pulóverünket. Jó, így készüljön tehát. Térjünk még ki a pollenjelentésre, azt eddig elhanyagoltuk. Véget ért ugyan a parlagfű csúcsidőszaka, ettől függetlenül továbbra is közepes tartományban jelen van a levegőben a pollen koncentrációja, tehát továbbra is okozhat azért problémákat. A pollen terhelés ugyanakkor csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. Reméljük, hogy előbb-utóbb teljesen vége is lesz majd ennek. Az orvos meteorológiára is térjünk ki, ugyebár front nincsen felettünk, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár még migrén is előfordulhat. Erre tehát érdemes odafigyelni. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, akkor mozduljunk ki a szabadba. Délután, munka után egy kicsi séta, az nagyon-nagyon jót tehet akár a testünknek is, a szellemünknek, a lelkünknek, meg mindennek. Menjünk ki egy picit sétálni délután ebben a jó időben, amíg még tehetjük, jó? Így készüljön tehát, zenélünk, és összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra, szeptember 29-én kedden. Ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picit a reggelünket. A napjaiötös tagjait kérdeztük ugye arról, hogy szinkronnal vagy szigorúan csak felirattal nézik inkább a filmeket, sorozatokat. Azt hiszem, hogy nyert a szinkron. Aztán pedig átbeszéltük a vármegyei, vagy hát hamarosan már csak megyei önkormányzatokat, hogy mit csinálnak, mennyire hiányoznának, hogyha holnaptól csak úgy nem lennének többé. Nem nagyon tudtunk dönteni, végül pedig dr. Fajszi Lajos volt a vendégünk, a Vosza vármegyei elnöke, akivel az október 9-én esedékes megyei Prima díjkiosztó gáláról beszéltünk, és most itt vagyunk, mozgalmas volt a folytatásban is, ajánlom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást, de jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzése kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
11: Elmúlt 10 óra, híreken is túl vagyunk, úgyhogy most jöhet egy kis zenet, tartsanak velem, remélem jól telik a kedd, és a következő órákhoz is adunk egy kis lendületet. Én Géci Adrián vagyok, mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, és ma szeptember 29-e Mihály napja van, amelyhez rengeteg régi népi hagyomány és időjóslás kapcsolódik. Régen ez nem egyszerűen egy dátum volt a naptárban, hanem az ősz egyik fontos fordulópontja. Európa szerte a pásztorok egyik legnagyobb ünnepének számított, hiszen ilyenkor hajtották be az állatokat a téli szálláshelyekre, és az új pásztorok is ekkor álltak szolgálatba. A magyar hagyomány szerint Mihály napján kezdődött a kukoricatörés és a szüret időszaka, és ekkor indult a kis farsang is, amely egészen Katalin napjáig tartott, ez pedig a mulatságok, bálok és lakodalmak időszaka volt. Az időjárást is figyelték ezen a napon, úgy tartották, ha Mihály napján még ott vannak a fecskék, kellemes meleg ősz következik, ha pedig Mihály éjszakáján az állatok összebújtak, hosszú hideg télre számítottak. És persze a fűnyíró is megkapta a maga népi jóslatát, a mondás szerint Mihály nap után már harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet. Hogy ez mennyire vált be, azt most már mindenki eldöntheti a saját kertjében.
1: Rádió

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Most pedig nézzük, milyen idő vár ma ránk. Igazán kellemes napos idő ígérkezik Szekszárdon és Tolna megye térségében. A felhők szinte teljesen elkerülnek bennünket, így csapadékra sem kell számítani. A keleti esztér többnyire mérsékelt marad, délután pedig körülbelül 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ez már az a fajta szeptember végidő, amikor reggel még érezni lehet az ősz közelségét, napközben viszont kellemesen meleg van. A múlt heti lehűlés egyébként a parlagfű pollen koncentrációját is mérsékelte, de helyenként még mindig előfordulhat magasabb érték, így az allergiásoknak továbbra sem árt figyelniük. Időjárási front ma nem lesz felettünk, vagyis ebből a szempontból nyugodt nap elé nézünk. Ha tehetik, akkor érdemes kihasználni a mai kellemes kora őszi napot.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt karfiollevest ebédelhetünk, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható Eszterházi sertésragú tésztával, vagy kérhető tolnai húsgolyó pirított burgonya megyszószal. A címenü pedig vasi pecsenye rizibizivel és joghurtos salátával. A Szelsz étteremben pedig ma tejfölös gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható pesztós csirkemell ragú jászmirizs vagy kérhető csíkostokány tarhonyával. A pizza ma mai kínálata, itt karolábi levessel várnak bennünket, az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöldbab főzelék vasírtal.
3: Ennyi volt a reklám!
2: Egy igazi 2000-es évekbeli dal következik most a Körszalód jóvoltából. Egy pörgős, játékos, könnyed sláger jön, amitől azért még ma is nehéz egy helyben maradni szerintem. Érkezik a Jump It a Rádió Antriton. További szép napot kívánok önöknek!
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt mindjárt 11 óra, hamarosan érkeznek a hírek, úgyhogy most egy rövid időre elköszönök önöktől. Maradjanak velem, mert a hírek után aztán újra jövünk a kedd délelőtt zenével, és folytatjuk együtt a napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a védelmi tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhét terjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár. Szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon.
2: Rádió Andrét időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Már a délelőtt közepe van, ha éppen dolgoznak, intézik a dolgaikat, vagy csak egy kis háttérzenére vágynak, jó helyen járnak. Folytatjuk a kedd délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy igazán szép összefogásról érkezett hír a hétvégéről, ráadásul Tolna megye is nagyon szépen kivette belőle a részét. Szombaton országos véradást szerveztek a légimentők, hét helyszínen várták azokat, akik egy véradással szerettek volna segíteni. Összesen 619-en adtak vért, ami ugyan elmaradta a kitűzött 700-as álomhatártól, de így is jelentős szám. Ami számunkra különösen érdekes, hogy a legtöbben éppen a Paksim, illetve Szekszádi véradó helyen jelentek meg, összesen 182-en adtak vért. Ezzel ez a helyszín bizonyult a legnépszerűbbnek az országos akcióban. Budaörs 106 véradóval követte, a harmadik legtöbb résztvevő pedig Keszthelyen, illetve a Marcali véradóhelyen volt. A légimentők azonban nem szeretnék lezárni a kezdeményezést, október 15-ig bárki csatlakozhat a felhívásukhoz Magyarország bármely véradópontján. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy a légimentők véradásához szeretne csatlakozni. Egy véradás néhány perc, valakinek azonban akár az egész világot jelentheti.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: kedvencei és a tegnap slágerei Meza Rádió Antrit. Egy érzékeny és sok családot közvetlenül is érintő témával folytatódik az Egészségszabad Egyetem program sorozat a Szexádon. Szeptember 30-án, szerdán délután 5 órától a demenciáról, azon belül is egy különösen fontos kérdésről lesz szó. Mit érez maga a demens beteg? A téma azért is érdekes, mert amikor a demenciáról beszélünk, sokszor elsősorban a hozzátartozók oldaláról közelítünk. Arról beszélünk, hogyan lehet segíteni, hogyan változik meg a mindennapi élet, és milyen nehézségekkel találkozik a család. Ez az előadás azonban elsősorban arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy közben mi történhet magában a betegben. Mit élhet át, hogyan érzékelheti a környezetét és a saját helyzetét. Az est előadója Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes filmalkotója, valamint az Alzheimer segítő egyesület elnöke. A téma tehát nem csak szakmai, hanem személyes és emberi oldaláról is megközelíthető. Az esemény háziasszonya Pócs Margit, a mentálhigiénés műhely munkatársa lesz. Az előadás még egyszer tehát a szexádi csatáteremben kezdődik szeptember 30-án délután 5 órakor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szexár Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt karfiollevest ebédelhetünk, vagy kérhető sárga barack krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható eszterházi sertésragú tésztával, vagy kérhető tolnai húsgolyó pirított burgonya megyszószal. A címenü pedig vasi pecsenye rizibizivel és joghurtos salátával. A Szelsz étteremben pedig ma tejfölös gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható pesztós csirkemell ragú jászmiri zsel, vagy kérhető csíkostokány tarhonyával. A pizza ma mai kínálata, itt karolábi levessel várnak bennünket, az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöldbab főzelék fasírtal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis időutazás következik, legalábbis zeneileg, hiszen Pitbull a Back in Time című dallal érkezik. A dal a Men in Black 3 filmhez készült, és természetesen nem maradhat ki belőle az a jellegzetes Pitbull féle lendület sem. Ez jön most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lassan elérkezünk a déli órához, úgyhogy mindjárt érkeznek a térség legfontosabb hírei, hogy önök képben legyenek a fontosabb történésekkel. Tartsanak velünk ezután is, mert a hírek után pedig visszatérünk a zenéhez, és kellemes slágerekkel folytatjuk a napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke, megnyerte a szezonnyitó rangadót a Tarkászti Szexárd, folytatódik az indián nyár. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Október 1-i hatállyal lemond a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről Orbán Attila, tudtuk meg a Facebook oldaláról. Lemondás. Elnöki esküvőmhöz híven igyekeztem minden döntésemmel Tolna vármegye érdekét szolgálni. A megörökölt nehézségek ellenére kollégáimmal, a hivatal munkatársaival együtt mindent megtettünk azért, hogy a vármegye és a hivatal működni tudjon. Hálás vagyok nekik a munkájukért. A Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztésemet, amely megítélésem szerint biztosította volna a további működés feltételeit. A döntés után nem tudom tovább vállalni a vármegye vezetését. Október 1-i hatállyal lemondok a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről és közgyűlési képviselői mandátumomról, továbbá minden politikai tisztségemről és tagságomról. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja. Hálás vagyok, hogy dolgozhattam Tolna vármegyéért, és szolgálhattam ezt a közösséget, olvasható Orbán Attila posztjában. Egy helyi lakos tett feljelentést, mert szeptember 9-én a délelőtti órákban Dombováron egy bank belterében található ATM automatából pénzt vett ki, közben a két mobiltelefonját az ATM tetejére tette és ott felejtette, majd azt valaki elvitte onnan. A nyomozás és adatgyűjtés során kiderült, hogy a mobiltelefonokat egy 66 éves dombovári férfi lopta el. A nyomozók a férfinél házkutatást tartottak, az eltulajdonított értékeket megtalálták és lefoglalták, majd a telefonokat visszaadták a sértetnek. A rendőrök a 66 éves dombovári férfit, aki a lopást elismerte, a rendőrkapitányságra előállították, és lopásvétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A Tolna vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 27. megyei találkozóját tartja szombaton Bátán. Az eseményről az egyesület elnökét, dr. Gesztesi Enikőt hallja.
8: E hét szombatján a Tolna vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek a 27. megyei találkozójára kerül sor, a helyszín pedig Báta lesz. Az a szokásunk, hogy mindig vidékre visszük a legnagyobb rendezvényünket, ez ebben az évben a legnagyobb rendezvényünk, amelyet a Báta község önkormányzatával és a Bátáért Egyesülettel együttesen szervezünk. A megyei találkozónak általában három része van. Először a köszöntők elhangzása után természetesen beszámoló hangzik el elnök részéről, az egyesület tevékenységéről, programjáiról, és hogy milyen jövőkép áll az egyesület előtt. Megtisztel minket debreceni Dropán Béla, a Honismereti Szövetség országos elnöke, ő a Magyar Nemzeti Múzeum főmúzeológusa is, és majd pedig díjaknak az átadására kerül sor, vannak országos díjaink. Ebben az évben a Honismereti Szövetség kitüntetését kapta egy kollega, Bél Mátyás díjat, és hárman pedig honismereti emléklapot, majd pedig az úgynevezett Egyed Antal díjat fogjuk kiosztani, amely egyesületünknek a saját díja, azt pedig hárman fogják kapni. Ezt követően a Bátai Bokréta Néptánc Egyesület műsora következik, amire nagyon kíváncsiak vagyunk és várunk. A második blokja a programunknak az egy előadás sorozat tulajdonképpen, egy kiemelt téma körüljárása, amelynek az a címe, hogy Báta természeti és történeti értékei. A Bátát helytörténeti kutatók, régészek, építészmérnökök és természetvédelmi szakemberek fogják bemutatni. Sümegi József, dr. Vizi Márta, Farkas Tamás, Barnabás, Barkuti Balázs és Viliminé dr. Kápolnás Mária fognak előadni.
7: A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsökzenész Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc hangja 2026 énekverseny popdal és musical kategóriában nappali tagozatos diákok részére. A verseny, amelyet idén már 8. éve rendeztek meg, szombaton az esti órákban zárult. Sajnálatos módon a betegség jó néhány versenyzőt ágynak döntött, de még így is több mint 60 dalt hallgatott meg és értékelt a 9 tagú zsűri, amelynek elnöke idén is Nagy Anikó, Jászai és Artisziusz díjas színész, énekművész volt. A szakmai zsűri másik két tagja Juhász Bence színész és Parag Tibor gitáros énekes előadó művész voltak. A nézők különleges és nagyszerű produkciót láthattak, hallhattak a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A versenyzők mindegyikét oklevéllel jutalmazta a zsűri, valamint sokan külön díjban is részesültek. 2026 év fődíjasai gyermek 1 kategóriában Mohos Sára Pápa, gyermek 2 kategóriában Horváth Natália Szekszárd, ifjúsági kategóriában Szabó Katakincső Pécs, junior kategóriában Gémes Eszter Villő Pécs. A Tücsökzenész Színpad énekesei közül idén a gyermek kategóriában indultak 3-an, a középiskolásokat 2-en képviselték. A részletes eredményeket megtalálja az antrit.hu oldalon. A címvédő Pécs ellen győzött szombaton 69-59-re a Tarkászti Szekszárd csapata. A hétvégi meccset Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
9: Azt gondolom, hogy ennél szebb szezonkezdésről nem is álmodhattunk volna, nem csak azért, mert hogy a televízió élőben közvetítette az első hazai mérkőzésünket, hanem azért, mert egy igazán jó kosárlabda este volt itt Szekszárdon. Régi időket idézte, szinte teltház előtt fogadtuk a bajnoki címvédő pécsi együttest. A dolog pikantériája, hogy a vezető edző az a Gyokics Zsejko Pécsen, aki 8 évig dolgozott itt Szekszárdon, illetve a saját nevelésű játékosunk Studer Ágica irányította Pécsbe. Azt gondolom, hogy az első pillanattól érződött, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés mindkét csapatnak, hiszen ide igazolt Rátkai Eszti és Tótósi a Pécsből, nyilván nagyon szerettek volna ők is személyesen bizonyítani, hogy jól döntöttek, úgyhogy nagyon jó volt a találkozó, magas hőfokon égett, és extra védekezést adtak elő a csapatok. Nagyon hosszúra sikerült így az első és a második negyed, hiszen rengeteg faut volt, amilyen sok büntető dobás járt. Azt gondolom, hogy az első fél idő inkább a Pécsnek kedvezett, érvényesült az ő nagyobb rutinjuk egy-két poszton, gondolok itt Török Ágira és Tuder Ágira, viszont a fél időben ritmust váltottunk, sebességet váltottunk, és a harmadik, illetve a negyedik negyedben tudtuk bizonyítani, hogy csapatként jobbak, egységesebbek vagyunk, és hogy jóval hosszabb jelen pillanatban a kispadunk, mint a pécsieké. Ehhez nagyon-nagyon kellett a fantasztikus szekszárdi közönség, úgyhogy ezúton is hála és köszönet a szurkolóknak. Mindenképpen kiemelném a csapatból Tótósit, Rátkai Esztit, illetve Dombai Rékát is, aki annak ellenére, hogy gyötörték, ütötték, verték, vágták, nagyon szép teljesítményt tett be a közösbe. Végül is 10 ponttal 69-59-re sikerült hozni ezt a találkozót.
7: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara. 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szekszárdon és a Vételkörzetben kedden hajnalban 7, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: A hírek után ismét a zené a főszerep, legyen kellemes a napjuk, további része, tartsanak velem, ha már túl vannak a délelőtti teendőkön, most egy kicsit lazíthatnak is. Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Október 1-e a zenevilág napja, és ezen a napon Szekszárdon is különleges szerepet kap a muzsika. A Művészetek Házában este 6 órától a Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok közös ünnepi hangversenyével emlékeznek meg erről a napról. A zenevilág napját 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére nyilvánította ki az UNESCO. Azóta október 1-e világszerte arról szól, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk arra, mennyi mindent adhat nekünk a zene. Nem csak kikapcsolódást, hanem közösséget, élményt és sokszor olyan érzéseket is, amelyeket szavakkal nehéz lenne megfogalmazni. Szekszárdon ráadásul két együttes találkozása teszi különlegessé az estét. A Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok közös koncertje este 6 órakor kezdődik a Művészetek Házában. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtartást kívánunk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Ahogy egyre hűvösebbek lesznek a reggelek, Szekszárdon és Tolna megye településein is egyre gyakrabban találkozhatunk egy nem túl kedvelt őszi vendéggel. Ilyenkor ugyanis ismét megjelenhetnek a házak falain, az ablakok környékén és az erkélyeken is a poloskák. Az ázsiai márványos poloska és a zöld vándor poloska ilyenkor már nem elsősorban táplálékot keres, hanem meleg, védett helyet próbál találni magának a térre. A Nébih szerint szeptemberben és októberben nagyobb számban húzódnak be az épületekbe, gyakran egészen apró réseken keresztül. Az emberre és a háziállatokra nem jelentenek veszélyt, kellemetlenséget viszont onnan inkább okozhatnak. Ha veszélyben érzik magukat, kellemetlen szagú váladékot bocsátanak ki, ezért nem érdemes egyszerűen nagyon csapni őket. A megelőzésben sokat segített, hogyha még időben átnézzük az ablak és ajtókereteket, a redőnytokokat, illetve a csövek és vezetékek falátvezetéseit, és lezárjuk az apró réseket. Érdemes a szúnyoghálót is ellenőrizni, valamint az erkélyen tárolt dobozokat, tárgyakat és még a kint száradó ruhákat is átnézni. Ha pedig már bejutott néhány példány, össze lehet szedni őket, vagy akár porszívóval is eltávolíthatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyan állásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
3: Ennyi volt a reklám!
4: A műsort pedig most Tayo Cruz egyik nagy sikerével folytatjuk tovább. A Break Your Heart 2010-ben hatalmasat ment a rádióban, és az a fajta dal, amelynek már az első néhány üteméről tudjuk, miről van szó. Érkezik tehát Tayo Cruz és a Break Your Heart itt a Rádió Antréton.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrét.

0: Ma.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Már is adom tovább a stafétát kollégának, Vörös Leventének, a következő órákat majd vele tölthetik el. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzése kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Vénasszonyok nyara bizony, napsütés jellemzi a kedünket is. Csodaszép szeptember 29-ét kívánok, én Vörös Levente vagyok. Itt az Antriton pedig 3 perccel 13 óra után beindítjuk a hét második napját is, annak is a délutánját. Sophie Ellis Backstory-kkal, ez a Groove Jet.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Simply Red és a Stars pörgött itt az Antritón, ahol a napsütés mellé járnak a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei 13 óra 18-kor is. Utóbbit most előbbire cseréljük, és egy fiatal srác érkezik, aki még a Covid alatt robbant be a fülhallgatókba. Kamrad és a Hug Yourself érkezik ide az Antritra.

Cyndi Lauper és a Girl Just Want to Have Fun. Itt az Antriton, 13.31-kor a ma kedvencei, de meg a tegnap slágerei között járunk. Szeptember 29-e kedvan a Mihályok ünnepelhetnek, hiszen ők ma névnaposok. A Mihály Héber eredetű bibliai férfinév, a Mikael magyar formája, jelentése pedig ki olyan, mint az Isten. Egyébként vannak születésnaposok, például Caravaggio, olasz festőművész, vagy éppenséggel Bíró László József magyar újságíró, festőművész, feltaláló, a golyóstól feltalálója. Aztán ma ünnepel még Dénagy Lajos, magyar énekes, a Bikini együttes tagja, Seder Gábor, magyar színész, szinkronszínész, Andriy Shevchenko, ukrán labdarúgó, Szabó Simon, magyar színművész, és Jude Law, magyar énekes, dalszövegíró, aki nemrég egy óriási koncertet adott a születi napokon, elmondása szerint piac téren még nem koncerteztek, hát itt most megtették. 1650-ben járunk már, ez már a történelem könyv. Angliában Henry Robinson megnyitotta a világ első házasság közvetítő irodáját, hogy milyen lehetett, hát én nem ismerek inkább belegondolni. Ugorjunk is 1848-ba a pákozdi csatához, amikor a magyar honvédsereg megállította Jelasics tábornagy horvát bán császári hadseregét. 1849-ben megjelent az első standard sakkészlet, a máig használt Staunton sakkészlet. Aztán 1965-ben meghirdették a Brezsnyev doktrínát, mely a szocialista országokat a Szovjetunió érdekkörébe rendelte, és egyébként 1992-ig ez volt a magyar honvédség napja, a pákozdi csata évfordulója, ez már azóta megváltozott a független Horvátországra való tekintettel. No hát ez minden, amit érdemes tudni a mai napról. Érkeznek a folytatásban is a legnagyobbak. A Lighthouse Family a 90-es évekből dalol egyet nekünk, ez lesz a High, maradjon velünk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időt pontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Jöhetnek továbbra is a legnagyobbak itt az Antriton, nem fogunk unatkozni. Elsőként a Lighthouse Family dalol majd, akik 1993-ban alakultak Newcastle-ben, a popzenén kívül pedig a rhythm és a blues műfajokban is tevékenykedtek. Ez most tőlük a High, a 105.1-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: meg a Gabriel. Itt az Antriton 2 perccel 14 óra előtt a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei szólnak, és szólnak majd a folytatásban is tovább, belőbb viszont érkeznek a hírek, informálódhatunk belőlük, aztán majd kitekintünk az utakra is, persze csak innen a stúdióból. Kellai Sanders András és a My Baby pedig már bekészítve a következő órára. Tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza. Nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élén és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csak nem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgásokkal párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Közlekedés bizony, 4 perccel 14 óra után járunk az Antriton, a legfontosabb információkkal érkeztem. Ha esetleg autóban ül vagy készül valahova, akkor érdemes egy kicsit hangot tekerni a rádióra. Vannak állandó munkálatok itt a környéken, például Szekszárdon is, az 56-os főúton az elkerülőn útépítési munkák zajlanak a vasúti kereszteződésben, így ott útszűkülettel számolhat, ahogy a város déli részén is, a szőlőhegyi körforgalom környékén szintén építési munkálatok miatt útszűkület van, ez még mindig az 56-os főút. Ezen kívül a 6-os úton a siófoki elágazónál gondozzák az útmenti növényzetet, mindkét irányban korlátozásra érdemes számítani, illetve a közutasok munkájára. Aztán szintén a 6-os főúton még Bonyhád előtt aszfaltoznak, ahol sáv elhúzásos terelés van érvényben. Ezen kívül a 65-ösön Kétynél árokpatka és szegély rendezés zajlik, valamint Hőgyész után Szakály előtt is munkálkodnak, hézag és repedés kijöntés van érvényben. Ezen kívül a 63-ason Nagy Dorog után egészen a megye határig kaszálnak, illetve van még munkálat tőlünk délre is, az 56-os főúton, Bátaszék alatt még, egészen a bátai behajtóig szintén kaszálás, illetve az 55-ösön is Pörböly után Baja felé bent az erdőben kaszálási munkálatokat végeznek, ott szűk az út, úgyhogy mindenképpen számoljon a közutasokkal. Ezen kívül még egy dolog, az M6-os autópályán Vémin térségében aszfaltoznak, a Budapest felé tartó oldalon emiatt a leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zártak, úgyhogy arra is óvatosan haladjon. A városra közelítve nézem, hogy mi a helyzet a zsúfoltság tekintetében. Az Újvárosi templom előtti szakaszon vöröslik a térkép, tehát ott elég sokan vannak, illetve még a Bezerédi utca és annak az alja a kórházi kápolna tűnik eléggé zsúfoltnak, az elkerülőn a volántelepi lámpa feltartja a forgalmat, valamint a Csatári torok körforgalmánál is nehézkes a behajtás a város északi, mint a város felől, a körforgalom északi oldaláról. Ezen kívül még rendőrről és trafiról is van információnk. Kakasd és Bonyhád között ott Kakasd Széptölgyesnél kint van a rendőr, illetve történt egy baleset is, ez egy nagyon friss jelentés, szóval valószínűleg a rendőr sem véletlenül van ott. Óvatosan, hogyha arra haladna, és persze vigyázzon magára, bármerre is jár. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk SMS Viber üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Nagyon vigyázzon magára az utakon, hát én küldöm mellé a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit. A stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig együtt pörgetjük a legnagyobbakat. Kállai Szanders András és a My Baby érkezik elsőként itt az Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jamie on David, Tyler, Nile Rodgers, meg a Talk to Me, itt az Antriton 14 óra 32-kor egészen pontosan a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit hallotta, és hallja a folytatásban is majd. Előbb viszont még megérkeztem az időjárás frissítéssel, gyönyörű szép kék az ég odakint, azt hiszem erre nem lehet panasz, 26 fokot írnak a hőmérők, ahogy az meg volt írva a nagykönyvben tegnap előre, derült az égbolt, és igazából a következő órákban is erre kell majd számítani, sőt a vénasszonyok nyara, amit itt emlegetnek nekünk a hírekben, abszolút jellemző még itt a következő napokra, de már azért egy pár kompromisszumot kell kötni, például a reggeli órákban, ahol elkél a réteges öltözet, hát hideg van azért reggelente, maradjunk annyiban. A mai naphoz tartozik egy népi jóslat, Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér, ha a Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske. Hát jelentsen ez bármit is, egyébként keleti szél van, igaz, hogy gyenge, meg néha észak-keleti, de keleti szél van, tehát akkor még egyszer mondom, nagyon kemény telet ígérnek nekünk. Hát nem tudom, lehet, hogy érdemes lenne most már tényleg egy jó hideg tél, hát ami kell ugye a természetnek is. Meg azért mégiscsak jó szánkózni, havat dobálni, hóembert építeni. Jaj, hol vagyunk még attól? Még csak 26 fok van, mármint még mindig 26 fok van odakint ezekben az órákban, és lesz hát egészen a jövő hét végéig, úgyhogy erről még egyáltalán nem is beszélünk. Arról viszont igen, hogy a palagfű szezon csúcsidőszaka már véget ért, úgyhogy közepesen van jelen a levegőben a pollen koncentrációja, ahogy a gombáké is, ettől természetesen még előfordulhatnak tünetek, ha valami ilyet tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz. Egyébként nincs felettünk időjárási front, ami jó hír, a délelőtti melegedés azonban közbeszólhat, mert egyeseknél ez vérnyomás problémát, keringési panaszokat, szédülés, dekoncentráltságot, fáradékonyságot és akár migrént is előidézhet, úgyhogy, mint ahogy említettem, reggel még azért hideg van, 8-9 fok, tényleg azért még ott kell a rétegesebb öltözet, a pulcsi, egy vékony kabát már, és akkor így dél előtt, meg a délután folyamán azért már elég jó időnk van, úgyhogy ez egy nagy ugrás, erre mindenképpen készüljön, megterheli a szervezetet. De örülünk a napos időnek, ez jó hatása van a hangulatunkra, a közérzetünkre, úgyhogy ha teheti, akkor mozduljon ki egyet, sétáljon egy szabadban, friss levegőn, napsütésben, még az utolsó erősebb D-vitaminokat magunkba szívhatjuk, talán most már az UV-sugárzás nem bánt minket annyira, és emellett azért továbbra is fontos ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, meg persze vitaminokra, felkészíteni a szervezetünket a télre, a keményebb időre, a bacikra, meg minden egyébre, amik most nem hangzanak jól, úgyhogy ezekről inkább most nem. Zöldség, gyümölcs, ezt tehetjük igazából. Reggel meg réteges öltözködés. Most pedig a jó dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Coolio, meg a Gangsta's Paradise a folytatásban. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ennyi volt a reklám.
6: Azzal az amerikai rapperrel folytatjuk, aki zenei karrierje mellett színészkedett, de még szakács is volt. Nem gondolná az ember, hogy amikor meghallja a Gangsta's Paradise, egy konyhában sürgő forgó Camptoni fene gyerek az előadója. Ő nem más, mint Coolio, itt a 105.1-en.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

Ők voltak a Vet, meg a Love is All Around itt az Antriton. 2 perccel 15 óra előtt a ma kedvencei és a tegnap slágerei között már hamarosan érkeznek is a hírek, ne feledje, Joli hozza őket, aztán természetesen majd folytatjuk az informálás után a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel a délután. Szigala, Ellie, Megan Trainor, meg French Montana és a Just Got Paid az első pozícióban. Maradjon velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
6: Szakmai napok a Balassa János kórházban. 15 éves a Morzsó Egyesület. Szerdán is zavartalan lesz a napsütés. Jó napot kívánok, Jantner Gyuri vagyok. 2026. szeptember 29-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrét regionális hírei. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház 225 éves jubileumi évének egyik különleges szakmai eseményeként szeptember 24-én gasztroenterológiai szakmai napot szervezett dr. Kovalcsik Zsolt osztályvezető főorvos. A rendezvénynek a PTE Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara adott otthont, a program pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetnél is szélesebb szakmai közönséget szólított meg. A szakmai nap megnyitásakor Kárpáti Veronika, a 2-es belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére köszöntötte a résztvevőket. A jubileumi év szellemiségéhez méltó módon a nap nem csupán a jelen szakmai eredményeiről szólt, hanem arról a több évtizedes útról és szakmai örökségről is, amelyre a kórház mai gasztroenterológiai ellátása épül. Veronika előadásában kiemelte, nem a számoktól lesz életszerű az osztály, hanem az emberektől és azoktól a küzdelmektől, amiket a mindennapokban megvívtak. A Balassa gasztroenterológiájának története generációk munkája, pályáról, tudásáról, elhivatottságáról és folyamatos fejlődéséről szól. A program különlegességét az is adta, hogy a résztvevők egyetlen napon találkozhattak a kórház jelenlegi szakembereinek, korábbi kollégáinak és több neves hazai intézmény elismert szakértőinek tudásával. A Balassa János Kórház részéről többek között dr. Ken Zsuzsanna, Tóth Szilvia, dr. Halmos László Barna, dr. Pap Gábor, dr. Kovácsik Zsolt és dr. Salamon Ágnes tartott előadást, de a gasztroenterológiai csapat mellett más szakterület is képviseltette magát. Dr. Szemes László, a sebészeti osztály osztályvezető főorvosa is előadást tartott. A programban a rezidensek és az ápolási terület munkatársai is szerepet kaptak, jól mutatva, hogy a korszerű betegellátás valódi csapatmunka. A kisgyermekes családok segítését, a környezettudatos nevelést és a képességfejlesztés zászlajára tűző Bátaszéki Morzsó Egyesület szombaton ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját egy jubileumi rendezvény keretében. A részletekről az Egyesület elnöke Müller Zsuzsa beszél.
7: A Morzsó Egyesület 2011-ben alakult meg, és a 0-tól 7 éves korig nevelhető, fejleszthető gyermekeket várja. Tulajdonképpen ezek a gyerekek a meglátásom szerint hídon járnak a család, az anyaöl és az intézményes nevelés között. Nagyon jó kis közösség alakult ki évről évre. Befogadunk mindenkit, aki szeretne közénk jönni, feltétlen elfogadás, biztosítunk szeretetet, és a belső kincsek értékének a felfedezését, a szabad játék lehetőségét, de ugyanakkor az önállóság örömének a megismerését is, no és a szabályok elfogadását. Ezen törekvésünket követjük majd szombaton is, megalakulásunk 15. évfordulóján, ahol jelen lesz a múlt, a jelen és a jövő, hiszen hívjuk a kis morzsusokat is, akik most vannak közöttünk, azokat is, akik a jövőben jönnek közénk, és azokat is, akik ma már a gimnázium falai között vannak. Egy délután van tulajdonképpen megünnepelve, ahol találkozik a múlt, a jelen, a jövő. Igyekszünk egy tartalmas jubileumi délutánt biztosítani a gyerekeknek, szüleiknek. Ez egy nagy, közös morzsú találkozó.
6: A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsökzenés Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc Hangja 2026 énekverseny. Az eseményről Béresné Kollár Évát, a Tücsökzenés Színpad vezetőjét kérdeztük.
8: Idén 8. alkalommal kerül megrendezésre a Gemenc Hangja néven futó énekversenyünk. Ezt a versenyt tulajdonképpen már 31 éve rendezzük, de először még megyei szintű verseny volt. Az internet jóvoltából egyre szélesebb körben ismerték meg ezt a versenyt, így aztán 8 éve már országos versenyén nőtte ki magát. Idén kicsit változott megint a zsűri összetétele. Egyetlen állandó tényező van, a zsűri elnöke minden évben Nagy Anikó, Jászai és Artisztúzia színésznő, énekművész. Ő mindig itt van minden évben, és nagyon nagy örömmel jön hozzánk zsűrizni, szereti nagyon Szekszárdot. A többi zsűritag az visszatérő, egymást váltják szinte évről évre. Idén Parag Tibor volt az egyik zsűritag, és Juhász Bence színész a másik zsűritag. Ezen kívül volt 3 fős civil, és 3 fős diák zsűrink is. Nagyon élvezték az előadásokat. Itt voltak 7-8 éves gyerekek is a gyermek egy kategóriában, és hát voltak egyetemista hallgatók is. Idén a betegség miatt sajnos elég sokan vissza kellett mondják a fellépést, tehát egy picit szellősebb volt most a verseny lebonyolítása, mert némileg kevesebb volt a létszám így a betegségek révén, de fantasztikusan sikerült. Én nem tudom, hogy lehet még túlszárnyalni önmagunkat, már a gyerekekre értem ezt, mert mindig azt gondoljuk, hogy ennél magasabb színvonalú énekléssel már nem lehet jönni, de valahogy úgy alakul állandóan, hogy csak csodálkozunk, hogy jön ki egy 14 éves vagy egy 16 éves gyerekből ilyen hang, hogy lehet már ennyire tehetséges, és mindegy, hogy erre a pályára készül, vagy csak hobbiból énekel.
6: Szeptember 26-án a budapesti Pest-Szent Imrei Sportkastély adott otthont a Grappling Magyar Bajnokság junior, felnőtt és veterán döntőjének, ahol 40 egyesület 128 versenyzője mérte összetudását a G és No G kategóriákban, tudtuk meg az ER Team Facebook oldaláról. A rangos országos megmérettetésen a szekszárdi Maori Brazil Jiu-Jitsu Team 6 versenyzővel képviseltette magát, akik nagyszerű teljesítményt nyújtottak az erős mezőnyben. A versenyen Illés Zsombor junior 92 kg-os gi és nogi kategóriában második, Kerekes Dénes junior 84 kg-os gi kategóriában harmadik, Seregi Balázs junior 130 kg-os gi-ben második, nogi-ben harmadik, Hinek Armand felnőtt 66 kg-os nogi kategóriában harmadik, Tóth Máté pedig veterán 92 kg-os gi-ben és nogi-ben is magyar bajnok lett. A megszerzett érmek és helyezések mellett legalább ennyire értékes a versenyen mutató küzdőszellem, bátorság és fejlődés. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, a srácok nagy része még viszonylag kevés tapasztalattal rendelkezik ezen a szinten, mégis bátran és eredményesen versenyeztek. Tudjuk, miben kell fejlődnünk és dolgozunk tovább. A következő versenyen szeretnénk még előrébb lépni, értékelte a hétvégét Tóth Máté, a klub vezetője. Szernán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, a keleti, dél-keleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénklökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szekszárdon szerda hajnalban 7, napközben 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
9: Jolina, köszönjük a híreket, 8 percen múlt már 15 óra. Az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel bulizunk. Én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig itt van egy népes csapat, Szigala, Airway, Megan Trainor, meg French Montana és a Jessica Faith.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A 15 óra derekán járunk, üdvözlöm szeptember 29-én, itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei forognak, ezek közé hozom a legfrissebb mozikínálatot, itt a Szekszárdi Agora moziban 17 órától ma, illetve holnap még megtekinthető a Vadon szíve című amerikai kalandfilm, 101 perc, Brad Pitt-tel a főszerepben, ez is érdekesnek hangzik, de a bosszúállók végjáték ráadás még inkább 19.30-tól látható a mozivásznon, a Russo testvérek Anthony Russo és Joe Russo rendeztem, Robert Downey Jr., Chris Evans és Mark Ruffalo a főszerepben, ahogy az elvárható egy ilyen bosszúállók filmtől, amerikai fantasztikus akciófilm, viszont 3 óra, úgyhogy kell rá készülni bőségesen. Ha ön is készülne, akkor a szexárdagora.hu oldalon minden fontos információt megtalál, itt a dalokkal kapcsolatban pedig már pörgünk is tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Eltöltjük még itt a melós perceket, aztán hamarosan ráfordulunk már a pihenésre. Addig pedig Jennifer Lopez és az Ain't Your Mama pörög mindjárt, itt a 105 egyen. Tartson velünk a folytatásban is!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Azt mondom, Jennifer Lopez mindenkinek beugrik egy hatalmas sláger, és senki nem érti, hogy miért nincs még Grammy-díja. Szinte hihetetlen. 4 dala is volt, ami a Billboard Hot 100-en a csúcsra jutott, most pedig érkezik hozzánk az Ain't Your Mama-val a 101-re.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. This is LA.

All I wanna do, Sheryl Crow-val. Itt az Antriton, 2 perccel járunk 16 óra előtt. Ha lepörgött önnek már a munkaidő, akkor szuper szerencsés. Hát azt hiszem, hogy irigylem egy kicsit. Ha pedig még nem, akkor is érdemes velünk tartani mindkét esetben, mert jönnek majd a legfontosabb infók az utakról, és vissza a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei ide az Antritra. A Sunrise Everyone nyit majd, ez lesz a Hollywood Hills a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak, és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlan piaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és meg kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit.
1: Rádió Andrét időjárás.
9: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
10: 16 óra után járunk, 3 perccel a legfontosabb információkkal érkeztem az utakról. Ha szerencsés és menne haza, akkor mindenképpen érdemes figyelni itt Szekszárdon több helyen is, mert hogy munkálkodnak az elkerülőn, a vasúti kereszteződésben. Itt az útépítés miatt útszűkülettel érdemes számolni, de az 56-os főút további szakaszán a várostól délre, a Szőlőhegyi körforgalom környékén is építési munkák miatt útszűkülettel találkozhat. Aztán ezen kívül persze van még mire odafigyelni, útmenti növényzet gondozása zajlik már nem sokáig a 6-os főúton a Siófoki elágazóban, illetve a 65-ösön kétnél árokpatka és szegély rendezés miatt van útszűkület érvényben. Ezen kívül még az 56-os főúton van kaszálás, ez Bátaszéktől délre van, Bátá felé, illetve az 55-ösön is Pörbő után a Baja felé a kaszálás zajlik, tehát ez folyamatban van. Ezen kívül az M6-os autópályán aszfaltoznak még, itt a leálló sáv és egy forgalmi sáv van lezárva a Budapest felé tartó oldalon, úgyhogy itt is különös tekintettel odafigyeléssel haladjon. Ahogy a városban is, mert megélénkül ilyenkor a forgalom, az Újvárosi templom előtt vannak kifejezetten sokan, ott a posta környékén, a volt Skála áruház előtti kereszteződésben, illetve a Bezerédi utca és a Kórházi kápolna kereszteződése is már eléggé zsúfoltnak néz ki. Ahogy az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja forgalmat, mint ahogy szokta, illetve a Csatári torok körforgalma is kezd bedugulni. Rendőrökről is kaptunk bejelentést több helyről is, itt Szekszárdon kint vannak a Tarcsai Vilmos utcában, az Obinál, illetve az Újvárosi temetőnél is, arra is különös tekintettel közlekedjen, ahogy például a 6-os főúton, ahol Dunaszentgyörgy előtt áll a trafi, illetve Tolna Mözsnél a vasúti átkelőnél is kint van egy rendőr. Az 56-oson a várostól délre mérnek még, vagy legalábbis ellenőriznek, ez Bátaszék előtt, már Várdomb után, és természetesen bármerre is jár, mindenhonnan kíváncsiak vagyunk, ilyen infókra igyekszünk megosztani másokkal is, hogy segítsünk, úgyhogy ha teheti, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tudja ezt megosztani velünk, vagy a 30-as 944-en SMS és Viber üzenet formájában. Ön pedig vigyázzon magára, türelmesen és körültekintően közlekedjen. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
10: Most pedig már érkezhetnek is a dalok, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Sunrise Avenue, most ki tudtam ejteni, meg a Hollywood Hills.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Shape of You.
1: 2017 leghallgatottabb dala, Ed Sheeran meg a Shape of You szólt itt az Antriton 16 óra 31-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágereik között, ahova ezúttal egy tök jó kis programmal érkeztem, a kölyök bringával. Hogyha esetleg van gyermeke, aki szeret bringázni és már magabiztosan közlekedik két keréken, akkor ott a helyem. Az Exerdi Kerékpáros Eset 12 hetes kezdő tanfolyamot rendez a 8 és 12 éves gyerekeknek. Egy játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a magabiztos kerékpározás alapjait, legyen szó a fékezésről, a kanyarodásról, az akadályok leküzdésén, a kressz szabályokon át, egészen a közös túrákig. A cél pedig nem csak az, hogy ügyes bringás legyen a gyerek, hanem hogy biztonságosan, önállóan és persze örömmel fedezze fel a kerékpározás világát. Indul tehát a kölyök bringa október 9-én pénteken, minden pénteken 16.30 és 17.30 között. Információt egyébként az antrit.hu-n is talál, az információval kapcsolatban Steigné dr. Szabó Barbara tud bőve felvilágosítást adni, elérhetőségek az antrit.hu-n írt cikkünkben is. Na hát, bringázunk egyet, bringázzon ön is, a gyermek is, tök jó bringázni, főleg ilyen jó időben. Meg persze jó dolgokat hallgatni is szuper, Tarány Tamás és a Most így a jó érkezik mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Amuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Amuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az amudajekofx.hu oldalon vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóban mi lesz?
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Tarány Tamással megyünk tovább, aki 2011-ben tűnt fel először az X-Faktor tehetségkutató műsor második évadában, amikor már látszott benne a potenciál, az élő showban pedig Malek Miklós csapatát erősítette, végül pedig a negyedik helyen végzett. Jöjjön most! Ez a most így a jó!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antré!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Hopp, egy Nico Santos, meg egy All Time High. Itt az Antriton szuper jó dalok, meg szuper jó az is, hogy együtt rádiózunk 16 óra 58-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei körülöttünk, és természetesen még van egy óránk, ez is szuper jó. Zella Larson indít majd a Can't Tame Her-rel, előbb viszont érkeznek a hírek. Maradjon velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
5: Hát igen, reggelente azért még hideg van, most viszont süt a nap, és szólnak a legnagyobbak itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között pedig Zella Larsson az élen. Ezt tőle a Can't Seem Her.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Bastille meg a Pompeii itt az Antriton 17 óra 29-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágereik között. Hát képzelj el, van egy dolog, amiben szexárd az élen van. Biztos sok ilyen van. Ami viszont most egy éppen aktuális téma, az a spórolás. Na, de hogy lehet spórolni és egyszerre megtakarítani egy csomó kidobott ételt, vagy kidobásra váró ételt pontosabban? Van a Nébihnek egy maradék nélkül programja, amelynek az adatai szerint a magyar háztartások évente 197 ezer tonna élelmiszer dobnak ki, a legnagyobb részét egyébként a megmaradt készételek adják, ezen felül még ugye hozzájönnek a boltokban, pékségekben és éttermekben a nap végén megmaradt adagok. Hát ezt a napi végi felesleget menti meg a Munch, ami egy olyan program tulajdonképpen, amelynek szexáron eddig több mint 2000 helyi lakos tagja, és összesen 37 ezer adag ételt mentettek meg ezen az alkalmazáson keresztül, átlagosan 59%-os kedvezménnyel, így a vásárlók több mint 65 millió forintot spóroltak. Egyfőre vetítve, szexáron az ország élmezőnyében van ezzel, a 21 legnagyobb magyar Muncsváros rangsorában a második helyen áll. A megmentett csomagok több mint 31%-a pedig gyümölcs és zöldség, illetve szexáron 9 partner is kínál ilyen meglepetés csomagot, úgyhogy itt viszonylag könnyű ilyet beszerezni. Kétszer annyi ez már, mint 2023-ban, az elmúlt 12 hónapban 10.803 csomag ételt mentettek meg szexárdon, ez több mint kétszer annyi, mint ami a város első teljes évében 2023-ban volt. A városban van egy rekorder is, mert hogy helyi arcok is vannak a számok mögött. A szexárdi rekorder közel 2 éve rendszeres megtakarító, ez idő alatt 664 alkalommal, összesen 1011 csomag ételt mentett meg, átlagosan hetente több mint 10 csomagot, 477 külön napon, amikor elindult azért, hogy egy csomagétel ne a kukába kerüljön. És ezzel még spórolni is lehet. Olyan dolgokról van szó, amiket már nem tudnának eladni, mert véges a nyilván a nyitvatartási idő, és másnapra nem lenne jó, de este például még meg lehetne azt enni. Úgyhogy ez az, amiben a városunk élen van. Uncsoljon ön is. Én erre biztatom. Meg persze arra, hogy tartson velünk a folytatásban, mert érkezik mindjárt az Anzibár és a Vágyom rád ide az Antritra. Maradjon velünk!
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 20. század utolsó évben alapított együttessel megyünk tovább, akiknek 3 lemezük is arany minősítést ért el, több daluk pedig uralta a magyar toplistákat egy időben. A következő most a Vágyom rád, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: még rosszabb.
1: Elérkezett a 17 óra vége, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei vezettek minket idáig, és vezetik önt majd továbbra is itt az Antriton a folytatásban. Én viszont búcsúzom már. Holnap Dávid várja reggel, aztán természetesen Vali is érkezik, napjatosöznek, az önvéleményére is kíváncsiak lesznek, a témát pedig holnap reggel 8-kor már meg is tudhatja. 74-444-444 ezen a számon oszthatja meg véleményét, egyébként pedig holnap 13 órától újra várom. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajéko.fx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgásokkal párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgat a Budapesti Rádiót?
5: Ha van Szekszárd is.
0: Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Omoda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tizenkettő.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és meg kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatása együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget, az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve, most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelölt állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértő szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vált.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgás sokkal párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: mert jó.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhíterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozások súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

meghallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.